0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írta az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztus befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy foldjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Are you having a good time?
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében,
3: ám. Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében, ámen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Alright, fellas. Welcome, fellas, to the doghouse. Good to be here, Tina Brothers. Yes, sir. Up in the house.
4: That's so good,
3: for sure. That's for sure.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden.

0: Somebody shout unto God.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
4: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
5: Pál Kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Harmadik fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálások legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikus majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onésimus, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én, Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 11. részét hallhatjuk, melyben Barry Wiesler tanít.
3: They've told me that I must be careful not to speak so fast.
4: Azt mondták, hogy figyeljek oda, hogy ne beszéljek olyan gyorsan.
3: I'm a teacher, I like to cover a lot of ground if I can.
4: Tanító vagyok, és szeretek minél több teret nyerni, amennyire
3: lehetséges. I also know this time of day it's hard to listen for an hour.
4: Tudom, hogy a napnak ebben a szakában nem olyan egyszerű egy óra hosszat odafigyelni. De próbálok odafigyelni azért erre, és hogyha túl gyors lennék, akkor kérlek, hogy integessetek.
3: Franz's message last session gave me a dilemma.
4: Franz előző tanításban adott üzenete egy kis dilemmára
3: állított. I'm going to give just a brief overview of it first.
4: Először a szellem kardjáról szeretnék egegy rövid áttekintést adni.
3: And then I'm going to stay on task with my original intentions and talking to you about some relational things that the enemy can do among us.
4: És azután majd rátérek arra a témára, amit előre elterveztem, ami a kapcsolatbeli dolgok,
3: really
4: amiken keresztül az ellenség próbálkozik. Nagyra értékelem Franz üzenetét.
3: You know, all of the equipment that God gives us is defensive.
4: Mindazok a fegyverek, amelyeket Isten adott nekünk, azok védelmi fegyverek.
3: Except for the sword of the Spirit, which is both defensive and offensive.
4: Kivéve a szellem kardját, amely védelmi és támadó fegyver is.
3: And if you were preparing in the days when they used the sword for battle, if you were preparing.
4: És hogyha arra készülünk fel, hogy használjuk a szellem kardját.
3: You would focus a lot of your energy on being skillful in the use of your sword.
4: Akkor nagy figyelmet kell arra fordítanunk, hogy szakértői legyünk a szellem kardjának a használatának.
3: Paul gave Timothy, the young pastor, instructions.
4: Amikor Pál Timóteusnak, a fiatal pásztornak utasításokat adott,
3: he urged him to hold on to the word of God.
4: Arra bátorította, hogy tartson ki Isten beszéde mellett.
3: And he told Timothy to continue in the things that he had learned and become convinced of from childhood.
4: És azt mondta neki, hogy tartson ki azokban a dolgokban, amiről meggyőződött, és amire gyermekkorától kezdve megtanították.
3: What he says is from childhood he learned these from the sacred scriptures.
4: És azt is mondta, hogy gyermekkorától megtanították az írásokra.
3: And I think you understand that we have both the subjective and the objective word of God.
4: Gondolom, hogy mindannyian tisztában vagytok Isten beszédének objektivitásával és szubjektivitásával. Van rendelkezésünkre
3: az írott
4: beszéd, a logos, és vannak bizonyos helyzetek, amikbe belekerülünk.
3: And we want both.
4: És mind a kettőre szükségünk van.
3: And what I find is that churches tend to go to one direction or the other. The pendulum swings to one side or the other.
4: És a gyülekezetek hajlandók a két szélső helyzet között szoktak ide-oda mozogni.
3: And I know many charismatic or Pentecostal Christians that are very keen on hearing the Lord prophetically and speaking that word.
4: Sok karizmatikus közösség van, akik a profétai módon kimondott szavakra figyelnek oda, vagy arra fordítanak figyelmet, és teljesen egyetértek ezzel.
3: And yet we must keep the scriptures as our final rule for all faith and practice.
4: De mégiscsak meg kell tartanunk az Isten írott beszédét a gyakorlatunk alapelvének.
3: Now God has taken such care to give us a preserved set of words that he's spoken to humanity.
4: És Isten mégis fenntartott arra dolgokat, amiket az embereknek mondani
3: akar. His leaders must take time to learn it and be familiar with it.
4: És nekünk vezetőnknek szükségünk van, hogy megtanuljuk ezt, és ebben tudjunk mozogni, hogy személyesen tudjunk szólni
3: hozzánk Isten. The written word is inspired by God.
4: Pál azt mondja Timóteusnak, hogy Isten írott beszéde, Isten szava,
3: and it's profitable
4: Isten
3: for teaching, reproof, correction and training.
4: Maga ihlette,
3: so that
4: és
3: the man of God would be adequate and equipped for every good work.
4: És ez felkészíti Isten embereit a jó munka elvégzésére.
3: So one of my visions or goals has been to produce churches that both hold to an openness to the Holy Spirit and the spoken word of God.
4: Jöjjenek rész létre, amelyek nyitottak a proféciákon keresztül Isten beszédének az elfogadására.
3: But but are also very faithful to scriptures and to sound doctrine that the scripture gives us.
4: De ugyanakkor nagyon hűségesek az írásokhoz és ahhoz a határozott vezetéshez, amit az írott
3: to be like Apollos was.
4: És a gyülekezet vezetőknek olyanoknak kell lenni, mint amilyen Apollos volt. Apollos egy olyan zsidó volt, aki nagyszerű volt az írásokban, nagyon jól ismert az írásokat.
3: Refuted the Jews in public, demonstrating by scriptures who Jesus Christ was.
4: Ő volt az, aki nyilvánosan vitába szállt a zsidókkal, és az írásokból bebizonyította nekik, hogy Jézus a Krisztus. Szükségünk van olyan vezetőkre, akik nagyon jól ismerik a Szentírást, a Bibliát.
3: We want to hear the voice of God as he speaks to us in our inner being and through all dreams, visions, all those things.
4: De meg kell hallanunk Istennek a hangját akkor is, amikor szól hozzánk álmokon, vagy profétikus kijelentéseken, vagy másik módon.
3: But we also need to be careful about the scriptures.
4: De szükségünk van arra, hogy odafigyeljünk, figyelemmel legyünk az írásokra.
3: The Bible tells us that the time will come when they will not endure sound doctrine.
4: Mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy eljön az az idő, amikor nem
3: but wanting to have their ears tickled, they'll accumulate teachers according to their own desires.
4: Hogy nem figyelnek oda az egészséges tanításra, hanem olyan tanítókat keresnek, akik az ő elképzeléseik szerint tanítják őket. És azt mondja ezeknek, hogy forduljatok oda az igazsághoz,
3: and,
4: és forduljatok
3: like
4: el
3: said,
4: a meséktől. Ezért mondom, hogy mind a kettőt
3: and,
4: meg kell tartanunk.
3: I love the prophetic, I love the subjective side.
4: Szeretem a profétai, profétikus kijelentéseket, a subjektív oldalt.
3: I can probably be as weird as the best of you in that side.
4: És ezen a téren legalább annyira őrült vagyok, mint közületek többen.
3: And does all those kinds of things.
4: Isten engem is használt abban, hogy sokszor felébresztett éjjel, és használt
3: ilyen
4: üzeneteket.
3: And I receive a lot of prophetic from people by email, and people prophesy to me.
4: Kaptam sok proféciát emberektől, akár e-mailen át, akár közvetlen módon is.
3: But I can't govern the church by prophecy.
4: De nem akarom proféciát alapján vezetni a gyülekezetet, hanem beleteszem arra a helyre,
3: ahol Isten mutatja, hogy
4: meg kell mérnem a dolgokat az írott beszéd fényében, és ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, rendszeresen kell tanulmányoznom az írásokat. Ez az üzenet lényege, hogy erőseknek kell lennetek az írások ismeretében. Legyünk olyanok, amilyen a Bérea-beli gyülekezet tagjai voltak a könyvében. Azt mondja, hogy ők nagyobb lelkűek voltak, mint a tesszalonikai beliek, mert a Bérea-beliek utána néztek, tanulmányoztak az írásokat, hogy tényleg úgy vannak-e a dolgok, ahogy Pál mondta nekik.
3: So there's so many things coming in books and movements today, we must examine them by the scripture.
4: Nagyon sok dolog jön most innen-onnan, mozgalmakból, könyveken keresztül, meg kell ezeket vizsgálnunk
3: a
4: Szentírás
3: fényében.
4: És egyéb iránt a szellemi harc során sem dobhatjuk ki az írásokat,
3: sőt. Israel in the military campaigns.
4: Józsué sem vezette az izraelitákat egy ilyen katonai kiképzőtáborban.
3: God said to him, "This book shall not depart out of your mouth."
4: Hogy ez az én beszédem ne hagyja el a te
3: szádat. You shall meditate on it day and night.
4: Hanem éjjel és nappal gondolkodjál ezen.
3: So in the midst of all the drums and the bugle blowing and the preparations for war.
4: És mind az összes háborúra történő felkészülés közepette.
3: The commander was still expected to study scripture.
4: A vezetőnek, a hadvezérnek az volt a dolga, hogy tanulmányozza az írásokat.
3: God's words in our mouth is just as powerful as it is in his mouth.
4: Isten szavai a mi szánkban éppen olyan hatékonyak, mint az ő szájában.
3: That's my encouragement. Let's be people of the scriptures.
4: Ez az én bátorításom számotokra, hogy legyetek az írások emberei. Tehát, hogy tudjátok a Bibliát.
3: Let me turn to a message that I call friendly fire.
4: Hadd lapozzak most egy olyan üzenethez, amit én egy barátságos tűznek szoktam nevezni.
3: And my goal has been for us to recognize some of the tactics that the enemy uses against us, his people.
4: Az ellenségnek azt a taktikáját, amit használ ellenünk, Isten népe ellen.
3: And one of the things he does is he gets involved in our relationships, in our church.
4: Az egyik dolog, amit tesz, hogy próbál részévé válni a kapcsolatainknak, ami a gyülekezeten belül van, vagy különböző gyülekezethálózatokban
3: van.
4: Próbál belejutni a vezetői csoportok közötti kapcsolatokba. Szeretném látni azt, hogy egy hatalmas aratás jön Európába, és bátorítani szeretnének benneteket, hogy ez az aratás meg fogja erősíteni a hálózatokat.
3: And I want you to examine the nets, the relationships between people.
4: Szeretném, hogyha a hálók, a kapcsolatok megerősödnének az emberek között. Hogyha ha úgy gondoljátok, hogy Isten használni akar benneteket az aratásban, akkor a hálótokat fel kell készíteni erre. Szükségetek van egymásra.
3: For the last two decades I've tried hard to invest in relationships with other leaders in my region.
4: Az utolsó két évtizedben nagyon sok energiát fektettem abba, hogy próbáltam a környezetünkben lévő vezetőkkel.
3: I'm very clear about my apostolic relationship with Alan.
4: Nagyon világos vagyok az apostoli vezetéssel kapcsolatban, hogy Alanhez tartozom.
3: All the churches in my region that are God-fearing, believing, Bible-preaching churches, I want to have a good relationship with.
4: És minden Bibliát őszintén prédikáló gyülekezettel kapcsolatot szeretnék tartani és építeni.
3: So I want solid relationships in my family and church.
4: Szeretnék stabil kapcsolatokat a családtagjaimmal és a gyülekezetemmel. A gyülekezetek hálózatával, amit vezetek.
3: All the leadership teams that are there.
4: Az összes gyülekezetnek a vezetőségével.
3: And I want strong allies in the other Christian ministries and churches that I'm shoulder to shoulder with in Pennsylvania.
4: És szeretnék a többi gyülekezettel is kapcsolatot építeni és ápolni, akikkel vetve működünk együtt Pennsylvaniában.
3: At the way he will work to break our unity.
4: Az ellenség időnként nagyon sikeresen próbálja tönkretenni az egységünket, és jól lehet, nem test és vér ellen van harcunk.
3: The spiritual powers will get involved with flesh and blood
4: cause a problem. Mégis használni fognak test és vért arra, hogy problémát okozzanak.
3: At that point, spiritual warfare gets very confusing.
4: Ezen a ponton a szellemi harc nagyon összezavaró lehet.
3: Sometimes things that we say to each other, even
4: időnként dolgok,
3: being
4: amiket mondunk egymásnak, még hogyha alapvetően jó jelentésük is van,
3: can be used by the enemy, and we have to be aware of this.
4: Az ellenség céljait használhatják, és ezt figyelembe kell vennünk.
3: Jesus was talking to Peter and he said, "Get behind me, Satan."
4: Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy kerülj a hátam mögé, Sátán.
3: Just an illustration of something that can happen in a conversation that Jesus was aware of.
4: Ez csak egy olyan dolog, ami egy beszélgetésben mintája, vagy egy beszélgetésben mi mondhatunk. Jézus tisztában volt ezzel, amit én barátságos
3: and
4: tűznek nevezek.
3: It happens when forces fire on their own troops while thinking that they're firing on the enemy.
4: Az akkor történik, amikor a hadseregben egymást lövik az egy közös oldalon álló katonák, és nem az ellenségben.
3: Military experts say that many times this happens during what they call the fog of war.
4: Ezt hadászati szakértők azt mondják, hogy ez sokszor olyankor történik meg, amikor a háború egy olyan szakaszában van, amit úgy hívnak, hogy egy ködös helyzet a háború során. A csapatok elfáradtak, túlterheltek, és ezért gyakrabban történnek hibák. És ez a testvéri tűz, vagy baráti tűz, amikor egymással lőnek az egy oldalon álló felek, az ilyenkor történnek elő. Kétféle módon történhet meg. Az egyiket a pozicionális hibának hívják, amikor az ellenséget célzom meg, de tévedésből a saját csapatomat találom el. A másik pedig az azonosításnak a hibája, amikor tévedésből a saját csapatainkat az ellenséggel azonosítjuk.
3: I understand that about 90% of all friendly fire happens like that.
4: Úgy értettem meg, hogy a 90%-ban ez a baráti tűz, amikor egymásnak a csapatok az, ez így történik meg. Lehet féltékenység vagy irigységből.
3: Sometimes Christians can just be mean-spirited in things that they do to each other.
4: Időnként a keresztények azt gondolják, hogy ezt megtehetik egymással.
3: The tongue, of course, is a very easy tool for the enemy to use between people.
4: És ezek olyan fegyverek, amiket elég könnyen tud az ellenség használni emberek között.
3: Discord, division or discouragement can come.
4: És ezen keresztül elbátortalanodás és elégedetlenség.
3: I think we've all been hurt by other believers at some time or the other.
4: Mindannyian hallottunk már hívőktől ilyen meg olyan dolgokat.
3: Sometimes they're not even aware that they're hurting us. They were well-meaning, but we assume something.
4: Néha nem is tudatosodott bennük az, hogy valamilyen módon bántó vagy sértő volt az, amit mondtak, és mi mégis úgy értékeltük.
3: Let me turn briefly to Luke 17.
4: Hadd menjünk röviden a Lukács 17.
3: And Jesus says here that offenses are a part of the Christian life.
4: 1:4-hez. Jézus itt arról beszél, hogy a támadások a keresztény élet részei.
3: We have to learn how to identify them and of course forgive the offender.
4: És meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket felismerni,
3: Jesus
4: és hogyan tudjuk ezeket ellenállni. Jézus azt mondja a tanítványainak,
3: it is impossible that no offenses should come.
4: Lehetetlen az, hogy botránkozások ne történjenek,
3: through whom they do come,
4: de jaj annak, akin keresztül a botránkozások történnek.
3: Him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.
4: Jobb lenne neki, hogyha egy malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe ugrana.
3: Then that he should offend one of these little ones.
4: Mint hogy ezek közül egyet is megbotránkoztasson.
3: Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him.
4: Ha te testvéred vétkezik ellened, bocsáss meg neki, vagy dorgáld meg őt.
3: If he repents, forgive him.
4: Hogyha megtér, bocsáss meg neki.
3: And if he sins against you seven times in a day, and seven times a day
4: ellened,
3: returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
4: És ha hétszer jön hozzád és bocsánatot kér tőled, akkor bocsáss meg neki minden alkalommal.
3: I think that one of the most important weapons for spiritual warfare is simply forgiveness.
4: Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb fegyver a szellemi harcban a megbocsátás.
3: Just to return to my story the other day of the difficulty I had with the elders.
4: Hogy visszatérjek ahhoz a történethez, amit tegnap meséltem nektek, abban a nehéz helyzetben, mikor problémáim voltak a vezetőségi
3: csapattal.
4: Az első vezető, aki ellenem fordult, az egyik gyermekkori barátom volt.
3: He was the best man in our wedding.
4: Ő volt a tanú az esküvőnkön, és 20 évig együtt szolgáltunk.
3: What happened put me in a place where I knew I needed to forgive, but it was very, very hard.
4: És eljött annak az ideje, hogy ott álltam, hogy meg kellett bocsátanom neki, de ez nagyon nehéz
3: volt. The way I worked through the bitterness that was in my own soul,
4: azok a dolgok, amiken keresztül mentem, és amik a keserűség, ami ott volt a lelkemben.
3: I decided that I would pray for him every day.
4: Elhatároztam, hogy minden nap imádkozni fogok érte.
3: I prayed for protection and blessing.
4: Oltalomért imádkoztam és megáldottam őt.
3: You know what happened to God because that's for him to sort out.
4: És nem azzal foglalkoztam, hogy mit tehát hogy Istennel milyen kapcsolatban van. Hanem imádkoztam azért is, hogy a gyermekei jól teljesítsenek az iskolában.
3: I prayed that God would prosper his business, which he did.
4: Imádkoztam, hogy Isten áldja meg az ő üzleti tevékenységét, és ő meg is tette ezt.
3: I had to be proactive, just for my own sake.
4: Magam érdekében, saját érdekemben szükségem volt, hogy ebben aktív
3: legyek. So none of us can escape the possibility of offenses, but we can choose how we will respond to an offense when it happens.
4: Egyikünk sem kerülheti el a botránkozásokat, vagy a bántásokat, de mindannyiunknak készeknek kell lennünk, hogy tudjuk ezeket kezelni. Ugye, amikor haragossá, vagy keserűvé válunk, vagy kirekesztve érezzük magunkat, akkor mi magunk is gyengülünk ezáltal, és Isten népe is gyengül.
3: I've seen that many times if the enemy cannot stop a revival.
4: Ahogy tanulmányoztam az ébredések történetét a történelemben, azt tapasztaltam, hogy az ellenség
3: will cause problems among the leaders of the revival.
4: Úgy tudja leállítani az ébredést, hogy a vezetők között az ébredésben résztvevő vezetők
3: között. And that kind of bitterness or jealousy, those things that enter end up causing them to part ways, and it affects the move of God.
4: Bejön az irigység, vagy féltékenység, vagy másmilyen sértődések, botránkozások, és így a munka leáll.
3: So even if it happens 7 times a day,
4: tehát még ha ez egy nap 7 alkalommal történik is meg, akkor is meg kell bocsátanunk.
3: David said this in Psalms 41.
4: Dávid ezt mondja a 41. Zsoltárban.
3: This is in verse 12.
4: 12. vers.
3: And he's talking about an offense that he got from someone that was close to him.
4: Valaki olyan bántott, aki közel állt hozzá.
3: If an enemy were insulting me, I could endure it.
4: Hogyha az ellenségem támadt volna ellenem,
3: if a foe were raising himself against me, I could hide from him.
4: Ha az ellenségem támadt volna ellenem, akkor el tudtam volna rejtőzni előle.
3: But it is you, a man like myself,
4: de,
3: my companion and my close friend,
4: de az én emberem és az én közeli barátom támadt,
3: with whom I once enjoyed sweet fellowship,
4: akivel együtt jártam
3: szoros közösségben,
4: as we walked with the throng
3: at the house of God,
4: és együtt mentünk Isten házába.
3: So even David experienced this in his life.
4: Dávid maga is tapasztalta ezt a saját életében.
3: If you think about it, it's really those who are close to us that can hurt us most deeply.
4: Hogyha végig gondoljátok ezt, akkor tapasztalhatjátok, hogy akik közel állnak hozzánk, azok tudnak a legmélyebb sérüléseket okozni bennünket. Akit nem ismerek túl jól, az nem tud olyan nagyon belém hatolni és mélyen megsérteni. De akikre számítasz, akiket szeretsz, azok tudnak nagyon megbántani.
3: And of course the offense hurts much deeper when it comes from someone we love.
4: És természetesen annál mélyebben ér a sértés, a bántás,
3: I believe that many church problems come simply because there are offenses that are never healed.
4: És sok embernek az a problémája, hogy vannak olyan sérülések az életében,
3: we try to be super spiritual and
4: meg.
3: We don't even admit that we are offended.
4: Lehetünk szuperszellemiek, és nem is
3: we don't focus on it, we move past, but it still simmers inside.
4: Nem tudatosodik bennünk az, hogy sérüléseket kaptunk, ezek mégis ott vannak bennünk, és ezek a dolgok összegyűlhetnek bennünk, és egy ponton aztán
3: the Bible says it in the last days, Satan will use offenses among Christians for his advantage.
4: A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben az ellenség botránkozásokat fog a keresztények között hozni a maga céljaiból.
3: In Matthew 24, when the disciples asked Jesus, what will be the sign of your coming?
4: Máté 24-ben, amikor a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz a jele a te eljöveteletnek,
3: this is what Jesus said in verse 10.
4: A következőt mondja Jézus a 10. versben.
3: And then many will be offended.
4: És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
3: Then many false prophets will rise up and deceive many.
4: És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek,
3: and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold.
4: És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
3: He who endures to the end will be saved.
4: De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül.
3: If you notice there, there's a progression here in that they were first offended.
4: Ha észrevetitek, hogy van ebbe egy fokozatosság, először megbotránkoznak, aztán a támadás növekszik és árulássá fajul.
3: Deceptions that come into the body of Christ also start by these kinds of dynamics.
4: Sok megtévesztés, ami Krisztus testébe bejön, az is ezt a dinamikát követi.
3: When we don't catch these things when they're small,
4: hogyha nem kapjuk el ezeket a dolgokat kezdeti állapotukban, akkor a végén senki nem járhat jól ezzel, csak az ördög. Mert ezzel meg tud osztani
3: bennünket.
4: Az ellenségünk végül eléri a lelkünket.
3: And when he comes to tempt us, he asks only for a little at a time.
4: És amikor eljut odáig, hogy megkísértsen bennünket, akkor mindig
3: he knows that we may give him that much. And if he asks for much more, we would detect him.
4: Hogyha egyszerre nagyon
3: so he gains his hold a little bit at a time, and then soon an ungodly attitude becomes a much bigger deal.
4: Tehát mindig apránként adagolja a kísértéseket az ellenség, és próbálkozik aláásni a szívünk gyökereit. És így kilazítja a gyökeret. És egy időben, amikor a szél erősödik, akkor a hitünknek
3: fáj a kidől.
4: Ahogy visszanézek az életem nehéz próbáinak az időszakaira, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban így működik.
3: God, can you help me to detect the strategies of the evil one?
4: Arra kérem Istent, hogy hadd tudjam észlelni, felismerni az ellenségnek a terveit, hogy tisztán tudjam tartani a kapcsolataimat, hogy őszinték tudjunk lenni egymással,
3: and prevent some of the things that Satan does.
4: És meg tudjuk őrizni magunkat azokkal a dolgokkal, amiket a sátán tesz. Az egyik olyan dolog, amiért nem adhatunk helyet a sátán semmilyen tevékenységének az életünkben,
3: wanting to be deceived or wanting to hurt the body of Christ.
4: Egyetlen egy hívő sem úgy áll neki a hívő életének, hogy megtévesztésbe akarna esni, vagy pedig el akarna távozni a hit útjáról.
3: But they're lured into the process slowly.
4: De az ellenség lassanként végzi a munkáját.
3: So the enemy can cause undercurrents within a church or a movement that will bring weakness and division.
4: És ilyen módon fokról fokra is lassan alakul ki a megosztás.
3: Or an undercurrent that lowers the morale.
4: Vagy a morális értékek szintje alacsonyabbá válik.
3: And we become focused on the people, not realizing that the enemy is actually behind some of the things happening.
4: És elkezdünk az emberekre figyelni, ahelyett, hogy a történések mögött az ördögnek a terveit keresünk.
3: Of course, one of the common tactics he has is to cast doubt on the character of a leader.
4: Az egyik fontos dolog az, hogy a vezetőknek a jellemét próbálja
3: kikezdeni.
4: És hogyha ez kiterjed és előtérbe jut, akkor az egész gyülekezetnek ártalmára lehet.
3: Time dealing with these kinds of things when we could be advancing the kingdom and preaching the gospel.
4: És nagyon sok gyülekezet azzal van elfoglalva, hogy a vezetőség dolgaival foglalkoznak, ahelyett, hogy Isten királyságát vinnék előre, és az Úr dolgaival foglalkoznak. Végigmehetünk az írásokban olyan dolgokról, amiben az ellenség munkálkodott és lerontotta egy csoportnak az egységét.
3: And just quickly analyze what was happening.
4: És gyorsan megvizsgálhatjuk azt, hogy mi történt ott. A 4 Mózes 12-ből,
3: I'll start reading with verse 2.
4: 4 Mózes 12:2.
3: If Christians become overconfident that they have heard God,
4: hogyha a keresztények túl magabiztosak lesznek, hogy hallják Istent, és megtagadják azokat a tanácsokat, nem veszik figyelembe, amit más hívőtársaitól vagy vezetőiktől kapnak, akkor ettől Isten nagyon boldogtalan lesz. Itt Miriam szól Mózes ellen.
3: They said, has the Lord indeed spoken only through Moses?
4: És mondták, avagy csak Mózes által szólott-e az Úr, avagy nem szólt-e mi általunk is?
3: And the Lord heard it.
4: És meghallotta az Úr.
3: Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam,
4: mindjárt mondta azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriamnak,
3: you three come out to the tent of meeting.
4: Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátorába, és ők kimentek.
3: So I often wondered how that happened. Did he speak audibly that everybody heard he was calling those three to the tent?
4: Az történt, hogy itt Isten hallható módon kihívta ezt a három szemét a sátor elé.
3: Did they all individually get a quiet internal word, go to the tent of meeting?
4: Nem hiszem, hogy titokban szólt volna mindegyikhez külön-külön.
3: But essentially what was happening here, at home we have an expression, we would say they were being taken to the woodshed.
4: Az történt, hogy oda, tehát hogy kirendelte őket az
3: Úrasszony
4: szélére. És Isten nem örült ennek a helyzetnek,
3: let's read on and I'll analyze it then.
4: De folytassuk most, olvassuk tovább.
3: Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent.
4: Tanácsokat nem veszik figyelembe, amit más hívőtársaitól vagy vezetőitől kapnak, akkor ettől Isten nagyon boldogtalan lesz. Itt Miriam szól Mózes ellen.
3: They said, has the Lord indeed spoken only through Moses?
4: És azt és mondták, avagy csak Mózes által szólott el az Úr, avagy nem szólt e mi általunk is.
3: And the Lord heard it.
4: És meghallotta az Úr.
3: Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam.
4: Mindjárt mondta azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriamnak.
3: You three come out to the tent of meeting.
4: Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátorába, és ők kimentek.
3: So I often wondered how that happened. Did he speak audibly that everybody heard he was calling those three to the tent?
4: Az történt, hogy itt Isten hallható módon kihívta ezt a három szemét a sátor elé.
3: Did they all individually get a quiet internal word, go to the tent of meeting?
4: Nem hiszem, hogy titokban szólt volna mindegyikhez külön-külön.
3: But essentially what was happening here, at home we have an expression, we would say they were being taken to the woodshed.
4: Az történt, hogy oda, tehát hogy kirendelte őket
3: God
4: az Úr a szívő szélére. És Isten nem örült ennek a helyzetnek.
3: Let's read on and I'll analyze it then.
4: De folytassuk, most olvassuk tovább.
3: Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of

0: You come out to the tent of meeting.
1: Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátorába, és ők kimentek.
0: So I often wondered how that happened. Did he speak audibly that everybody heard he was calling those three to the tent?
1: Az történt, hogy itt Isten hallható módon kihívta ezt a három szemét a sátor elé.
0: Did they all individually get a quiet internal word, go to the tent of meeting?
1: Nem hiszem, hogy titokban szólt volna mindegyikhez külön-külön.
0: But essentially what was happening here, at home we have an expression we would say they were being taken to the woodshed.
1: Az történt, hogy oda, tehát hogy kirendelte őket
0: God
1: az Úr a szívére. És Isten nem örült ennek a helyzetnek.
0: Let's read on and I'll analyze it then.
1: De folytassuk, most olvassuk tovább.
0: Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent.
1: Akkor leszállt az Úr felhő oszlopában, és meglátta sátor nyílásánál, és szólította Áront és Miriamot, és kimentek mindketten, és mondta, halljátok meg most az én beszédeimet.
0: If there's a prophet among you, I the Lord shall make myself known to him in a vision.
1: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban.
0: I will speak with him in a dream.
1: Vagy álomban szólok azzal.
0: Not so with my servant Moses.
1: Nem így az én szolgámmal Mózessel.
0: He is faithful in all my household.
1: Aki az én egész házamban hű.
0: Mouth to mouth.
1: Szemtől szembe szólok ővele.
0: Even openly and not in dark sayings.
1: És nyilvánvaló látásban nem homályos beszédek által, hanem az Úr hasonlatosságát látja.
0: Why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses?
1: Miért nem féltetek hát szólni az én szolgám Mózes ellen?
0: It says the anger of the Lord burned against them and he departed.
1: És felgyulladt az Úr haragja ő rajtuk, és elment.
0: So what happened is Miriam got leprosy from that situation.
1: Miriam aztán leprássá vált ezután a helyzet után.
0: What was God so angry about here?
1: Miért volt Mózes, miért volt Isten annyira mérges?
0: He gave them a leader, and the leader, he spoke to the leader.
1: Mert ő adott nekik egy vezetőt, és ő szólt a vezetőhöz.
0: Their response was, we can hear God too.
1: És az ő reakciójuk erre az volt, hogy azt mondták, hogy mi is halljuk Istent.
0: But that's true, isn't it?
1: De ez igaz volt, nem
0: Particularly
1: igaz?
0: Particularly in the New Testament.
1: Különösen az Új Szövetségben.
0: We have the priesthood of all believers.
1: Mindannyian papság vagyunk,
0: everybody
1: minden
0: can
1: hívő.
0: Hear God.
1: Mindenki hallja Isten hangját.
0: So the issue is not about whether everybody could hear God.
1: Itt nem arról szólt tehát a történet, hogy valaki hallja Isten hangját,
0: vagy nem. It was about how we handle our priesthood in a community of believers.
1: Hanem a kérdés az, hogy hogyan kezeljük a papságunkat a hívők közösségében.
0: In authority over us.
1: Különösen azoknak, akik hatalommal
0: The enemy wants to lure us into a trap.
1: Az ellenségnek az a taktikája, hogy csapdába csaljon minket.
0: What he took Adam and Eve into.
1: Hasonlóan ahhoz, ahogy Ádámmal és Évával
0: the question
1: tette.
0: Becomes, did God say?
1: A kérdés se ugye az volt, hogy Isten valóban azt mondta, hogy.
0: So we begin to wrestle, and sometimes we use prophetic words against each other.
1: Aztán elkezdünk küzdeni, birkózni, és mondunk prófétai dolgokat egymásnak.
0: Just a couple observations.
1: Csak néhány megfigyelés.
0: Let's be careful about an attitude that says, I can hear God by myself.
1: Legyünk óvatosak azzal a fajta hozzáállással, hogy ó, én hallom Istent magam.
0: I know it's true.
1: Tudom, hogy ez igaz.
0: And yet, the Bible tells us that we hear in part and we prophesy in part.
1: De mégis a Biblia azt mondja, hogy rész szerint hallunk és rész szerint prófétálunk.
0: So my safety has been to depend on feedback and the prophetic from other people as well.
1: Az én biztonságomat az kell, hogy adja, hogy proféciákon keresztül megerősítést kapok.
0: Also remember that not everybody hears God the same way.
1: Másrészt az is igaz, hogy nem mindenki azonos mértékben hallja Istent.
0: Those that are very prophetic hear God regularly in dreams and visions and what
1: Vannak,
0: he calls dark sayings.
1: Vannak, akik nagyon profétikusak, akik hallják Istent rendszeresen, kijelentéseket, látásokat kapnak.
0: Sometimes other people hear him in a very open way.
1: Időnként más személyek hallják őt nagyon nyilvánosan, nagyon nyíltan.
0: And I've done many things through the years without a prophetic word.
1: És én is nagyon sok mindent tettem éveken keresztül prófétai kijelentés nélkül.
0: I just instinctively knew what God wanted me to do.
1: mert azonnal tudtam az adott dologról, hogy Isten akarata az, hogy ezt megtegyem.
0: No vision, no dark seeing.
1: Nem volt álom, nem volt látás.
0: I remember the first time God was

0: waking me up at 3:33 a.m. every day for like 10 days.
1: Emlékszem arra is, hogy olyan is volt, hogy 10 napon keresztül Isten
0: people
1: minden
0: were all happy because
1: pastors
0: having a prophetic experience.
1: Az emberek nem mindig örülnek annak, hogy a pásztoroknak
0: profétai.
1: Ezek a dolgok megtörténtek velem is időnként.
0: But we have to give grace because people do hear God differently. That's what it says right here.
1: De kegyelemre szükségünk van, mert az emberek
0: másképp hallhatják. Let's just be careful how we use our priesthood on each other.
1: Mint ahogy itt is olvashatjuk, és szükségünk van arra, hogy a papságunkat egymás felé gyakorolhassuk.
0: We should be very careful to disregard the counsel of others.
1: Nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal, hogy másnak a tanácsait elvessük.
0: Let's turn to another situation in number 16 that also did not end very well.
1: Lapozunk most egy másik történethez, szintén a 4 Mózesben, a 16. fejezetben.
0: Sometimes try to maneuver us into a state of open rebellion against authority.
1: A sátán olyan fokra is elvezethet bennünket, hogy a hatalom ellen nyíltan lázadunk.
0: Starting in verse 2 it says Korah and his sons rose up before Moses.
1: Második verstől kezdődően és támadtak Mózes ellen és velük Izrael fiai közül 250 ember.
0: 250 leaders of the congregation chosen in the assembly, men of renown.
1: Akik gyülekezetnek fejedelmei voltak, tanácsbeli hírneves emberek.
0: They assembled against Moses and Aaron and said to them,
1: gyülekeztek Mózes ellen és Áron ellen, és mondták nekik,
0: you have gone far enough.
1: Sokat tulajdonítottatok magatoknak.
0: For all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is in their midst.
1: Az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr.
0: So why do you exalt yourselves above the assembly of the Lord?
1: Miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?
0: When Moses heard this, he fell on his face, and he spoke to Korah and all his company.
1: És mikor hallotta ezt, Mózes arcra borult, és szólt Kórénak és az egész gyülekezetének, mondván, reggel megmutatja az Úr, ki az övé,
0: this,
1: és ki a szent.
0: Instead of Moses becoming very angry and defensive, Moses handled this very well, didn't he?
1: Mózes nem lett haragos, nem háborodott fel, nagyon jól kezelte ezt az egész helyzetet,
0: first of all,
1: igaz?
0: He didn't ask for the position he had.
1: Mindenek előtt nem
0: sometimes leaders can be ambitious and they can be domineering or controlling.
1: Pozíciót, amiben ő volt. Emberek időnként válhatnak nagyon kontrollálóvá.
0: There's another whole series of messages that I give about controlling leadership.
1: Van egy másik egész sorozat, ahol tanítottam a kontrolláló típusú vezetőségről.
0: What Moses did here is he fell on his face very humbly before God.
1: Mózes itt azt tette, hogy nagyon alázatosan arcra borult az Úr előtt.
0: I think you know the story. The next day they all came and brought their fire pans to offer fire to the Lord.
1: Tudjátok, hogy hogy folytatódott a történet, hogy másnap az Úrnak a tüze megemésztette
0: ezeket az
1: embereket.
0: A föld megnyílt,
1: és a föld megnyílt és elnyelte a lázadókat.
0: And then it went further. The people grumbled to the leaders and blamed them for the deaths of those who had died.
1: És aztán tovább ment a dolog, mert az emberek háborogtak és a vezetőket vádolták ezeknek a lázadó embereknek a haláláért.
0: And then God sent a plague that broke out and the Bible says that all those that died were 14,700.
1: És ezért Isten ítélete
0: jött a népre. Seems to start as the jealousy of one man spread to other leaders and ultimately 15,000 Israelites lost their lives.
1: 15,000 ember halt meg emiatt a lázadás miatt Izraelben.
0: Now I'm glad that God doesn't open the ground and swallow people today.
1: Hálás vagyok azért, hogy a föld nem nyitja meg a száját és nem nyel el embereket napjainkban.
0: But I believe that Korah had a very simple problem.
1: Meg vagyok arra, hogy győződve, hogy Kórénak egy nagyon egyszerű problémája
0: it's
1: volt.
0: A very strong emotion and sin called jealousy.
1: Ez egy nagyon erős érzelem és egy irigység nevű
0: bűn. The Bible says against jealousy who can stand.
1: Azt mondja a Biblia, hogy ki tud megállni az irigységgel szemben.
0: And you know, we have to get to the point that when God is raising someone up or blessing them in their work,
1: fel kell azt ismernünk, hogyha Isten valakit felemel és megáld a szolgálatában.
0: We can rejoice with them.
1: És vele együtt kell örülnünk.
0: But we have to be very careful about the root of jealousy because it does things in our own hearts.
1: De nagyon óvatosnak kell lennünk az irigységnek, féltékenységnek a gyökerével, hogy ez ne tudjon felnövekedni a szívünkben.
0: One of the things that keeps the army of God so weak and divided.
1: Az egyik dolog, ami Istennek a népét annyira gyengévé teszi, és megosztotta, az az,
0: and
1: hogy versengünk egymással. És tudjuk, és értem azt, hogy különbségek vannak
0: közöttünk.
1: Különbségek vannak abban, hogy miben hiszünk, és a gyakorlatunkban.
0: Many years ago to begin to treat the other churches in our area as allies and not competitors.
1: Az Úr azt a kihívást állította elém évekkel ezelőtt, hogy a területünkön, környékünkön lévő gyülekezeteket partnerekként kezeljem, és ne
0: versenytársaként.
1: Ezért évek óta már az összejöveteleinken név szerint imádkozunk a környezetünkben lévő gyülekezetért. Imádkozunk a pásztorokért, az emberekért, a sikerességükért. Természetesen nem hiszek mindenben, amit ők tanítanak, de hiszem, hogy Istenhez tartoznak. És hiszem, hogy szükségem van arra, hogy ők is ott szolgáljanak a mi területünkön. Tehát legyünk nagyon óvatosak a féltékenységgel.
0: You know, I believe it was jealousy that helped bring Satan down from his place.
1: Hiszem azt, hogy a féltékenység, az irigység volt az, ami a sátánt megrontotta, mert
0: so irigy volt Istenre,
1: és belehatolt valami olyan, ami a lázadásba vitte őt.
0: To be isolated from God and those things, I think it happened because of his jealousy.
1: Nem hiszem, hogy ő elhatározta és eldöntötte volna azt, hogy ki akar kerülni Isten jelenlétéből, hanem mindez az irigységnek az eredménye lett. Ez egy nagyon vékony ég, amin könnyen el tudunk esni. Itt is azt látjuk, hogy egy lázadás történt, ami nagyon sok ember életébe került.
0: If Satan can trap one bird in his net,
1: hogyha sátán be tud fogni egy madarat a hálójával, akkor a többi madár azért fog oda belerepülni a hálóba, megnézze, hogy az az első madár, aki oda belesett, az miért ment oda, mit találtott. És így aztán előbb-utóbb 4-5-6 egyre több madár esik ugyanabba a
0: csapdába.
1: Vezetőként tanítanunk kell az embereket arra, hogy legyenek óvatosak az ellenségnek ezekkel a tőkjeivel, csapdáival. Tudnék még mondani ószövetségi példákat, de az ördögnek igazából nincsenek új
0: tőkjei.
1: Ugyanazokat a dolgokat használja újra meg újra.
0: There's something attractive about a scandal that people go toward.
1: Próbál megbotránkoztatni bennünket.
0: And then they listen and they begin to believe things and it ends up hurting us.
1: Amiken más emberek keresztül mennek,
0: the sad thing is in the meantime the advancement of the gospel suffers.
1: A szomorú dolog az, hogy ezek akadályaik lehetnek az örömhír terjedésének.
0: Sometimes Satan will create negative perspectives within a circle of the church.
1: Időnként a sátán negatív dolgokat helyez el bizonyos gyülekezeti
0: körben.
1: Ezt látjuk például Absalom történetében, 2 Sámuel 15. fejezetében.
0: Absalom was one of David's sons.
1: Absalom Dávid egyik fia volt,
0: but he wanted the throne.
1: De ő a
0: so what he would do is he positioned himself at the gate when people were coming in to see the king.
1: Ezért mindig ott volt a kapuban, amikor az emberek jöttek a királyhoz valami miatt.
0: They were bringing a matter of their concern to the king.
1: Valami olyan dolgot hoztak a király elé, ami problémás volt neki.
0: And Absalom would put himself forth as someone who really understood their problem.
1: Absalom pedig úgy mutatta magát, mint aki mindenkinek a problémájával törődik.
0: I understand your concern, and I think you're absolutely right.
1: Megértem a te gondodat, és teljesen igazad van.
0: And if I were the king, I would make sure that this never happened again, or I would do this for you.
1: És ha én volnék a király, akkor ezt meg azt tenném, érted, és akkor többet soha nem történne
0: meg veled ez a rossz dolog. And what it says is that Absalom stole away the hearts of the men of Israel.
1: Azt mondja itt, hogy Absalom ellopta az izraeliták szívét.
0: Again, whenever you have people that are drawing others after themselves, you must beware.
1: hogyha vannak olyan emberek, akik az embereket maguk köré gyűjtik a gyülekezetben,
0: akkor kapcsolatban
1: figyelmeseknek kell lennünk, mert pásztorokként az Úrhoz kell vezetnünk az embereket, és nem maguk köré.
0: I understand the need to follow earthly leaders.
1: Értem azt is, hogy szükségünk van arra, hogy földi vezetőket kövessünk.
0: An alarm should go off inside when we see someone who's pulling people after themselves.
1: De mégis egy figyelmeztető fénynek kell felgyulladni bennünk, amikor azt látjuk, hogy emberek maguk köré gyűjtenek másokat.
0: Essentially, Absalom wanted David's job, and he wasn't willing to wait on God.
1: Alapvetően Absalom Dávid helyzetébe akart beállni, anélkül, hogy az Isten akarata lett volna.
0: Realize that it is God that would give us promotion or give us responsibility.
1: Tudatában kell lennünk annak, hogy Isten az, aki minket előre vihet felelősségben.
0: Receivers of that.
1: És nyitottak kell legyünk arra, hogy ezt elfogadjuk, de nem ragadhatjuk meg ezt magunk.
0: There's many examples, even in the New Testament, the Apostle Paul had
1: sok
0: his ministry on mind.
1: Az Új Szövetségben is arra például Pál apostolnak a szolgálatát is aláásták.
0: His reputation was blasted by some false teachers.
1: Az ő megbecsülését aláásta néhány
0: they
1: hamis
0: said
1: tanító.
0: He was weak and that he was a bad teacher.
1: Azt állították róla, hogy gyenge
0: they
1: és egy
0: Paul's
1: rossz tanító.
0: Letters are demanding and forceful.
1: Azt mondták, hogy erőszakosak a levelei.
0: But in person he's weak and his speeches are worthless.
1: De a maga személyében gyenge és a beszédei értéktelenek, gyengék.
0: So is that how we choose our teachers by those who speak what we want to hear?
1: Ez az, ahogy mi válogatjuk, ahogy mi kiválasztjuk a tanítóinkat, hogy azt mondják, amit hallani
0: akarunk. Again, with our technology and our modern marketing techniques, the church sometimes falls for something that has more to do with Madison Avenue than what it does the Bible.
1: A gyülekezetek a mai kor technikája miatt és a rendelkezésükre álló eszközök miatt néha inkább úgy néznek ki, mint
0: egy üzleti vállalkozás. Who took the gospel to the Gentile world.
1: Itt van ez a személy például, aki elvitte az evangéliumot a pogány világba.
0: He gave us the epistles of the New Testament.
1: Ő adta leveleket az Új Szövetséghez.
0: The best Christology of the Bible.
1: Legjobb,
0: and they said, well, he's not a fancy speaker.
1: Az egyik legjobb részét a Bibliának, és azt állították róla, hogy nem jól tanít. Nagyon óvatosaknak kell lenni, hogy hogyan viszonyulunk
0: so Paul
1: az ilyen
0: had to keep himself encouraged while dealing with this carnal rating system.
1: Pál is óvta attól a tanítványait, hogy így gondolkodjon.
0: Yeah, it's okay. Okay, just a couple texts, and then I'll close.
1: Csak néhány.
0: What I'm talking about is friendly fire.
1: Amikor beszéltem a baráti tűzről.
0: These are things when the enemy uses people within the church to actually weaken the church.
1: Ez olyan dolog, amikor az ellenség gyülekezeten belüli személyeket arra használ, hogy egymás ellen harcoljanak, és így gyengítsék a gyülekezetet. Pál figyelmeztette a gyülekezet vezetőket erre.
0: Acts 20, starting with verse 28.
1: Az Abcsel 20, 27-től.
0: For yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers.
1: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten eklézsiájának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
0: So a leader's job is to oversee and to watch over the flock.
1: A gyülekezet vezetőnek, pásztornak az a feladata, hogy odafigyeljen a nyájra, a gyülekezetre, felvigyázója
0: so
1: legyen annak.
0: Be on guard for yourself as leaders, but also for the flock.
1: Azt mondja, hogy legyen gondotok magatokra, de a nyájra
0: is. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock.
1: Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak,
0: sőt,
1: ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványukat maguk után vonják.
0: Well-meaning Christians sometimes speak perverse things.
1: Még jó nevű keresztények is mondhatnak idén időnként igaztalan dolgokat, amik, és ilyenek időnként feltűnnek a nyáj között. És a juhok nem tudnak különbséget tenni. Ezért mondja Pál azt a vezetőknek, hogy nekük kell erre figyelniük. És a nyájnak pedig ezt lehetővé kell tenni a vezetők számára, mert ők azok, akik elszámolnak Isten felé.
0: Let me just be clear that there are two extremes even in this.
1: Hadd legyek világos, hogy ebben a tekintetben is két szélsőség van.
0: There are some leaders who are so controlling that they have to have the final say and word in everything.
1: Vannak vezetők, akik annyira kontrollálóak, hogy az övék kell, hogy legyen az utolsó szó minden döntésben is.
0: They're threatened by anybody else's opinion or teaching.
1: És fenyegetve érzik magukat bárki másnak a véleményétől vagy tanításától.
0: But the other extreme is to be so weak that you won't deal with something when you see it.
1: Az annyira gyenge vezető, hogy nem tud elbánni semmivel, olyan dolgokkal sem, amivel pedig kellene, amiket látnak.
0: Leaders need to have the nerve to do the right thing.
1: Gyülekezet vezetőknek képeseknek kell, hogy tudjanak bánni dolgokkal. Ez időnként nem kellemes, hanem nehéz.
0: And sometimes it causes rumbling.
1: Időnként ez ellenállásba
0: ütközhet,
1: de a nyáj érdekében szükség van erre.
0: Some leaders never develop the nerve to be able to do it.
1: Néhány vezető soha nem fejleszti ki a képességet arra, hogy ezt meg tudja tenni. Mert olyanok akarnak lenni, mint más valaki.
0: On judgment day you will give account not to everybody but to the one who enlisted you.
1: Ezt szeretném mondani, hogy az ítélet napján majd nem mindenkiért fognak felelősségre vonni téged, hanem csak azokért, akik rád
0: bízattak.
1: És itt van szó azokról is, akik az embereket maguk után vonják.
0: When you select leaders, be very careful about the leaders you select to put in, particularly as elders.
1: Amikor vezetőket választasz, nagyon óvatosnak kell lenned, különösen akkor, amikor vélőket választasz.
0: I said this yesterday, but I was so grateful to Alan because he helped me interview and check those that we were going to ordain.
1: És nagyon hálás vagyok Ellennek azért, hogy annak idején segítségemre volt abban, hogy kiket választok be a
0: vélők közé. The right heart and they have the right understanding of what their task is.
1: A vezetőknek, a véneknek megfelelő szívbeli hozzáállásukra van szükség.
0: There can be peace not only on the team but in the whole body.
1: Hogy békesség legyen ne csak a vezetői csapatban, hanem az egész testben.
0: Romans 16 verse 17 says this.
1: A Róma levél 16. fejezet 17. verse következőt
0: mondja. Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned.
1: Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el.
0: For such men are slaves not of our Lord Christ, but of their own appetites.
1: Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak.
0: And by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting.
1: És nyájas beszéddel meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
0: I was talking with someone at the break about a man who I saw using prophecy to flatter people and he did it essentially to bring people after himself.
1: Valakivel beszéltem a szünetben egy emberről, aki az embereket magához édesgette profétai beszéddel.
0: I think all of us who preach want to be good preachers. We want to present our material well.
1: Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik tanítunk vagy prédikálunk, jól szeretnénk csinálni, jól szeretnénk prédikálni.
0: But it's not about smooth, flattering speech. It's about that which is sound.
1: De ez nem azt jelenti, hogy nyájas beszédeket kell mondanunk.
0: Mark those who cause divisions among you.
1: Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy jelöljétek meg azokat, akik szakadásokat hoznak közétek.
0: Before I was a pastor, I was a cattle farmer.
1: Mielőtt pásztor voltam, farmer voltam. Mielőtt pásztor lettem, farmer voltam.
0: Beef cattle.
1: 500
0: and about 3,000 pigs.
1: 500 szarvasmarhánk és 3000 disznónk
0: volt.
1: És ott az embereknek figyelni kellett, hogy melyik voltak azok az egyedek, akik problémákat okoztak, vagy betegek voltak.
0: We had a big fluorescent crayon.
1: Volt egy nagy erdőnk.
0: And we would mark their back.
1: És ezeknek a beteg állatokat.
0: So those that were sickly, I could look over the flock and I could see where she was or where he was.
1: És amikor áttekintettem az állományt, akkor láttam
0: messziről a jel alapján,
1: hogy melyik egyedek voltak azok, akik a problémákat okozták.
0: Now we still fed them and we still cared for them.
1: Ezért természetesen ugyanúgy tápláltuk őket, ahogyan pásztorokként is természetesen mindenkit
0: szeretünk. But those
1: that cause
0: divisions, we should mark so we can watch them.
1: De azokat, akik megosztást okoznak, azokra természetesen figyelmet kell fordítanunk.
0: Titus chapter 3 verse 10.
1: Titus 3. fejezet 10. vers.
0: Says reject a factious man after a first and second warning.
1: Az eretnek embert egy vagy két intés után
0: került,
1: tudva, hogy az ilyen romlott és vétkezik, önmaga is kárhoztatva magát.
0: I think it's our obligation to forgive.
1: Úgy gondolom, hogy ez
0: and we need to give people room because God does transform people's lives.
1: Tudjuk azt, hogy Isten képes megváltoztatni emberek életét.
0: And yet one mistake that I made is that I didn't pay attention to this verse.
1: Mégis az egyik hiba az, amit én is elkövettem, az, hogy nem figyeltem oda erre a versre.
0: I should have been more careful.
1: És óvatosabbnak kellett volna lennem.
0: Please apply these verses very carefully.
1: Kérlek, alkalmazzátok ezeket a verseket nagyon óvatosan.
0: But it is the word of the Lord.
1: De ez az Istennek a szava.
0: So the bottom line of all I've said today.
1: Az alapvető lényege mindannak, amit
0: let's realize that some of our warfare.
1: Hogy vegyétek észre.
0: Takes place among us.
1: A harcaink egy része az a gyülekezeten belül közöttünk
0: zajlanak. The
1: enemy
0: is very subtle and very careful.
1: Az ellenség nagyon óvatos és nagyon körmönfont.
0: We can't be so busy taking care of big demons other places that we ignore the subtle work of the enemy in our own midst.
1: Nem eshetünk abba a hibába, hogy nagy távol lévő démonok és szellemi erősségek térkedésével vagyunk elfoglalva, és nem figyelünk arra, hogy mi történik a gyülekezeten belül.
0: We end up with weak,
1: mert hogyha ezekkel nem tudunk elbánni, akkor végül elgyengítenek ezek bennünket.
0: Amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 11. része, melyben Barry Wissler tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Randy Boyd pénzügyi terv készítése című tanítását hallhatjuk.
3: This is going to be a very good session.
4: Ez egy nagyon jó tanítás lesz.
3: From the spiritual principles to the practical application.
4: Most a szellemi igazságokat a gyakorlat alapjára fogjuk váltani, helyezni.
3: Spiritual things.
4: Tegnap este szellemi dolgokról beszéltünk.
3: A little bit spiritual, little bit practical, tithing and giving.
4: Aztán beszéltünk kicsit szellemi oldalairól is és gyakorlati oldalairól is a tizedfizetésnek.
3: How do we manage the other 90%?
4: És Franz pedig arról beszélt délelőtt, hogy hogyan menedzseljük a tized után fennmaradó 90%-ot.
3: What I want to talk to you about is creating a plan for the 90%.
4: Én arról szeretnék most beszélni nektek, hogy hogyan készítsetek tervet a 90%-kal kapcsolatban.
3: That is not a bad word in the kingdom of God.
4: Ez nem egy költségvetés, és ez nem egy rossz. Tehát egy költségvetésről. Ez nem egy rossz szó Isten királyságában. A költségvetés az egy olyan terv, hogy a 90%-ot hogyan oszd be Isten dicsőségére és a családod ellátására. Elmondom újra, mi a költségvetés, az egy terv, egy gyakorlati terv, ami a 90% bevételemet arra hogy hogyan használjam fel, hogy Isten dicsőítsem ezáltal, és ellássam, gondoskodjak a családomról.
3: The Hungarians will know this statement because Franz made it in our last school.
4: A magyarok tudnak már erről valamit, mert Franz az utolsó iskolán beszélt erről, és nagyon jól hangzott ez angolul.
3: I have no idea how it will sound when it's translated.
4: Nem tudom, hogyan hangzik, amikor le van fordítva.
3: This is how it goes.
4: De következőképpen hangzott, hogyha nem készítesz tervet, akkor a terved meg fog bukni. És ez ugyanígy van, hogyha a gyülekezetedben vagy a vállalkozásodban van egyaránt, vagy a személyes pénzügyeidben. Isten azt akarja, hogy hitben járjunk, de azt is akarja, hogy legyen tervünk. Hadd mondjak el egy pár gondolatot, mielőtt elkezdjük.
3: A budget helps me guide my decisions in spending.
4: A költségvetés az a tervezését tartalmazza annak, hogy mire fogok kiadni pénzt. És segít nekem abban, hogy bizonyos kiadásokra, amikor azt kell mondanom, hogy nem, akkor tudjam azt mondani, hogy nem, és amikor azt kell mondanom, hogy igen, akkor pedig tudjak igent mondani. Nem arra való a költségvetés, hogy egy törvény legyen. Két törvényt követünk, a szeretet törvényét és a szellemben való járás törvényét. Ez nem úgy van, hogy amikor a költségvetést valamilyen szinten megváltoztatom, akkor hú, akkor aggódom, hogy mi történik.
3: They never worked perfectly.
4: Hadd mondjak el egy titkot a költségvetésről, sose tudod ezt tökéletesen megcsinálni. Mert minden hónapban lesz valahol kisebb-nagyobb hiánya a rendszerben. Nem érünk egy tökéletes világban, és valószínűleg nem vagyunk tökéletes emberek sem. A költségvetés az egy terv, egy olyan út, amin elkezdek járni, ami elvezet engem arra a végpontra, ahová jutni akarok. Hogyha nincsen terved arra vonatkozólag, ahova menni akarsz, hogy hogyan jutsz el oda, akkor sehova sem fogsz jutni. Ez az, ugyanígy nem jut el sok hívő sem az anyagi életében sehova. Beadja a tizedet, ez idáig jó, mert ez az első pontja az egész költségvetésnek, de utána semmiféle tervük nincs a maradékról. És csodálkoznak, hogy az anyagi életükben miért nem tudnak soha előre menni. És soha nem is gondolkoznak azon, hogy hogyan kéne ezt másképp csinálni.
3: So where do you start with the budget?
4: Tehát mivel fogjátok kezdeni a költségvetéseteket, a gazdasági terveteket, ha úgy tetszik, a napról napra, hétről hétre való élést, Első pont.
3: Have a long-term financial vision.
4: Legyen hosszú távú gazdasági látásotok, anyagi látásotok a pénzügyeitekről.
3: If I don't know where I want to go,
4: hogyha nem tudom, hova akarok menni, akkor hogyan tudok utat készíteni ahhoz, hogy odaérjek rajta?
3: I have to know where the road is going to lead me.
4: Tudnom kell, hogy az az út, amit készíteni akarok, az hova kell, hogy vezessen engem. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy az utat merre vezessem, ahhoz kell, hogy tudjam, hogy hova akarok eljutni. Értitek? Hadd beszéljek én most röviden a saját anyagi céljaimról, terveimről. Mire én 60 éves leszek, szeretnék szabad lenni a külső bevételektől, tehát a saját lábán szeretnék állni. Semmitől sem kívánok függeni addigra. 15 év múlva fogok eljutni erre, és ez a célom, hogy addigra anyagilag teljesen független tudjak lenni. A második hosszú távú célom, hogy amikor elmegyünk erről a földről, meghalunk, akkor hagyjunk örökséget a gyermekeinkre, értitek? Tehát nem költöm minden anyagi pénzemet, minden pénzemet magunkra, hanem a gyermekeim számára is készítek örökséget, áldást. Tehát ez két hosszú távú terv. És vannak középtávú terveink is. Szeretném teljesen kifizetni a házunkat, amire 50 éves leszek. Ha Franz meg tudta ezt tenni, Isten nem szereti őt sem jobban, mint engem. Elmondhatok.
3: Franz and I have been talking about paying off our houses for like 2 years.
4: Olyan két évvel ezelőtt Franzzal beszélgettünk a házaink kifizetéséről.
3: Once a month we have a prayer meeting for Prepare International and all of our friends over here.
4: Egy hónap egyszer, egy hónapban Amerikában van egy ima alkalmunk, ahol imádkozunk értetek.
3: And that night, all of a sudden, the Lippies came on the radar.
4: És azon egy ilyen ima estén a Lippi család jutott a látókörünkbe, és imádkozzunk Francért és Gilaért, mondtam. És nem tudtam, hogy mi fog történni, de elkezdtünk imádkozni. És a Szent Szellem azt mondta, hogy imádkozzatok az anyagi életükért, mert valami fog következni. És aztán imádkoztunk és imádkoztunk, nem tudtuk, hogy mi fog jönni. Aztán 3 nappal később kaptam egy e-mailt Franztól, és nem tudtam, hogy mi lesz ebben.
3: And he said, this week we totally paid off our mortgage 10 years early.
4: És azról szólt az e-mail, hogy ma kifizettük a teljes adósságunkat 10 évvel korábban, mint ahogy terve volt éve.
3: Knowing these things are coming, I can chart my daily spending and earning path.
4: Tehát ahogy jönnek ezek a dolgok, úgy tudom alakítani a napi kiadásaimat.
3: So number one, you have to get goals of where you want to be along the journey.
4: Az első dolog, tehát, hogy kell, hogy legyen hosszú távú célod, hogy hova akarsz az utad végén eljutni. A második dolog, amit tenned kell,
3: you need to begin to ask the Lord, what income levels will I need to achieve those goals?
4: El kell kezdeni elkérni az Úrtól, megkérdezni tőle, hogy milyen bevételi forrásokra van szükségem ahhoz, hogy ezt a célt el tudjam érni. A legtöbbetek számára a bevétel az a munkátokból jön.
3: I have good news for you. In the kingdom, all of your income does not have to come from your work.
4: De van egy jó hírem számotokra, Isten királyságában nem minden bevételetek függ a világi körülményektől.
3: Part of the paying off their house was from very wise investing.
4: A Franz házának a kifizetésében jelentős része volt a nagyon bölcs befektetéseknek.
3: But part of it had to do with some money exchanges with different countries and how exchange rates went.
4: De részben voltak ebben olyan dolgok is, hogy ilyen pénzátváltási tranzakciók, attól függően, hogy az árfolyamok hogyan mentek. És ez olyan, mintha pénz jött volna a zsebébe, pedig sose látta ezt a pénzt.
3: So the income from earth comes from our job very often.
4: Tehát a bevétel az itt a földön leggyakrabban a munkánkból jön.
3: Many ways other income can come into our lives in the kingdom along the journey.
4: De az utunk folyamán vannak más bevételi források is, amelyeken keresztül bevételhez juthatunk.
3: My wife and I are thinking, what kind of income will we need to achieve these goals?
4: És a feleségemmel mi együtt is gondolkozunk azon, hogy honnan tudjuk ezeket a bevételeket.
3: The next thing we do in our family.
4: Tehát honnan fognak jönni a bevételek a céljainkhoz?
3: We determine our spending goals for this period of our life.
4: És az életünknek erre a periódusára meghatározzuk a kiadásaink terveit is.
3: How much will we give?
4: Mennyit fogunk adakozni?
3: We ask the Lord this.
4: Elkérjük az Úrtól, ezt megkérdezzük tőle. Azt tudjuk, hogy be fogjuk adni a tizedet. És megkérdezzük minden hónapban az Úrtól, hogy mennyit adjunk a tized felett.
3: Sometimes the Lord raises it, sometimes he lowers it.
4: Az Úr ezt időnként felemeli, nagyobb összeget kér, máskor kevesebbet. És ez azért csodálatos dolog, mert az Úr pontosan tudja, hogy mi fog történni abban az évben. A második kérdés a kiadásokkal kapcsolatban.
3: The second thing is investing and saving.
4: A befektetés és a megtakarítás.
3: To reach these goals,
4: ahhoz, hogy elérjük
3: what I know is going to come in my hand, how much do I need to save and invest?
4: Ahhoz, hogy elérjük a hosszú távú céljainkat, ahhoz meg kell azt is terveznünk, hogy mennyi befektetésre van szükségünk ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni.
3: And then that leaves me with one last figure.
4: És hogyha ez adja ki az utolsó számokat, akkor az kiadja, hogy mennyit tudok használni a napi kiadásaimra. Értitek ezt? Ez a folyamat. Tehát megvannak azok a lapok nálatok? Megvan mindenkinek az a papír. Fel tudjátok tenni itt a vetítőre?
3: Now, when you begin to establish your budget, you first begin with my income.
4: Amikor elkezded tervezni a költségvetésedet, akkor először felírod a bevételedet.
3: How much do I know I'm going to have in my hands?
4: Mennyi az, amit tudok, hogy a kezemhez fogok kapni?
3: Let's say Lee has a job.
4: Mondjuk Lee-nek van egy állása.
3: He makes 500 euros per month.
4: Mondjuk 500 eurót kap.
3: In America, he doesn't have very much in his hands because things are a little bit more expensive sometimes, sometimes a little cheaper.
4: Tehát 500 eurót kap havonta, és
3: do you have more than 500 euros, Lee?
4: Lee-től kérdezi,
3: hogy he's asking for a raise right now.
4: Kéri emelést.
3: This timing is everything in the kingdom of God.
4: Az időzítés nagyon fontos Isten királyságában.
3: Okay, he has 1,000 euros a monthly.
4: Egy 100 eurós emelést havonta kér.
3: I want to tell you something is.
4: Szeretnék mondani nektek valamit.
3: Plan a budget with more than I have.
4: Tehát nem tervezem nagyobbra a költségvetésemet, mint amit tudom, hogy amit be fogok venni. Értitek? Hogyha 1000 euróm van, akkor nem akarok többet kérni. Tehát vannak a bikultúránkban olyanok, akik többet költenek, mint ami a bevételük. És ez nem egy bölcs életmód. Tehát az először is leírom a bevételemet a lapra.
3: Now in our home we do two things.
4: És mi otthon két dolgot teszünk.
3: We know will come in.
4: Leírjuk a bevételt, amit biztosan tudunk, hogy be fog jönni.
3: Secondly, we put a faith goal for extra income.
4: És a másodszorban pedig leírunk egy célt az extra bevételre. Tehát dolgozunk a természetes szinten is, és dolgozunk a szellemi valóságban is.
3: Faith goal for our income would be to pay for other things along the way, other small goals.
4: Tehát a kisebb célokra is lesznek tervezett kisebb összegek. 2008-ban négy dolgot szeretnénk megvalósítani.
3: In our budget, it would not be done from our income.
4: A költségvetésünk az
3: But at the beginning of the year we decided these are our other goals this year.
4: Tehát ebben az évben négy célunk van.
3: So we had our regular income.
4: Tehát van egy rendszeres bevételünk.
3: And we had our Father, we need a few miracles along the way.
4: És azt mondjuk, hogy Atyám, van nekünk néhány csodára van szükségünk, hogy
3: every single one of them have been met already at the beginning of June. Everyone, all four.
4: Hogy a céljaink meg tudjanak valósulni, csodákra vannak szükségeink, és mind a négy tervünk június végére beteljesedett már. És azt mondja ugye Jakab, hogy nincs nektek, mert nem kértek.
3: Many Christians I meet limit in their mind the ability of how much income can come into their hands.
4: Sok keresztényt limitál az, hogy a bevételüket nem a hit szemüvegén keresztül nézik. A bevételi szinteteken felül kell, hogy tudjatok emelkedni. De és azt mondod, hogy hát én a Horvátországban élek. Csodálatos. Mi meg Magyarországon élünk. És ők meg Ausztriában élnek.
3: We have to change the way we think about income.
4: Meg kell, hogy változtassuk a gondolkozásmódunkat a bevételeinkről.
3: We live in our economy of our nation.
4: Mert a mi hazánknak a gazdasági rendszerében élünk.
3: But we can be a part of a higher economy at the same time.
4: De egyidejűleg részei vagyunk egy magasabb rendű gazdasági rendszernek is.
3: Read a scripture to you. Deuteronomy 8, verse 16.
4: Franz említett egy szentírás verset, az 5 Mózes.
3: I give you the power to produce wealth.
4: Könyvéből, ami arról szól, hogy adok erőt nektek a gazdagság megszerzésére. Van egy kérdésem, elhiszitek ezt?
3: I have the power to produce wealth.
4: Van nekem erőm arra, hogy gazdagságot megszerezzem? Akár igaz Isten beszéde, akár nem. De Isten igéje igaz. És ő ad neked egy isteni képességet arra, hogy a gazdagságot megteremtsd, megszerezd. A munkahelyek változhatnak. Támogatások jöhetnek.
3: Other very out of the ordinary things can happen.
4: És egészen közönséges dolgok történhetnek.
3: Now, I have to do my part, hard work.
4: Nekem a magam részét meg kell tenni, keményen kell dolgoznod.
3: The book of Proverbs is full of hard work.
4: A példabeszédek könyve tele van kemény munkára szóló felszólítással. De a másik dolog, ami szintén az én részem, az a hit.
3: Your word says.
4: Uram, a te szabad azt mondja, hogy te adod az erőt nekem a gazdagság megszerzésére. Látjátok? Sok kereszténynek mondtam már ezt, hogy az a mód, ahogy a saját magukról gondolkoznak, az annyira kicsi, kicsinyes.
3: The way they think about themselves is a barrier to God allowing them to produce wealth.
4: Hogy ez egy a saját magukról alkotott képű gondolkozás mondjuk akadályt képez abban, hogy meg tudják szerezni azt a gazdagságot, amit Isten elkészített nekik. Mi a ti értéketek? Pár eurót érsz csak? Vagy nem sokkal többet érsz ennél?
3: Literally my mindset has shifted over my family.
4: Szó szerint az én gondolkozásmódom is megváltozott.
3: Of the wealth that can be produced out of our lives.
4: Ahogyan Isten áldása rájött az életünkre. Nem pár eurót érek csak, hanem sokkal többet érek annál. Mert az Istennel való kapcsolatom miatt, és amit ő belém fektetett amiatt. Hogyan nézel magadra? Magunkévá kell tenni azt, hogy Isten hogyan tekint ránk, és milyeneknek lát bennünket. És ez meg tudja változtatni a költségvetéseknek az egész bevételi oldaláról alkotott képeteket. Értitek ezt? Ő adja az erőt nekünk ahhoz, hogy a gazdagságot megszerezzük.
3: It's number one. That's where I begin. I begin with my income.
4: Ez volt az első pont.
3: How much
4: a bevétellel kezdtük.
3: Per month.
4: Mennyi a bevételed havonta?
3: my natural income and my faith goals for income.
4: A természetes bevételem és a hitem célja bevétel vonatkozásában, plusz bevételek vonatkozásában. Vegyétek észre, hogy több sor is van ott.
3: The main line will be my job.
4: A fő sort képezi a munkába való bevételem.
3: But that is not the only line in the kingdom of heaven.
4: De a menny királyságában nem ez az egyetlen sor.
3: There are other flows of resources.
4: Mert vannak más forrásai is.
3: Now, then I go to the next part of the worksheet.
4: A bevételnek, és menjünk a következő részére a
3: lapnak. This is how much I know and how much I desire to come in.
4: Tehát az egyik az, amit tudok, hogy kapok, és a másik, amelyre szükségem van. És akkor menjünk a kiadásokra.
3: This is where you must know the numbers.
4: És ez az, ahol feltétlenül szükséges tudnod az értékeket, a számokat. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy tisztában kell, hogy legyek a havi kiadásaimmal. Mennyik a bérleti díjaim,
3: our monthly utilities.
4: A havi rezsiköltségeim,
3: I can tell you how much I pay for social insurance.
4: És meg tudom mondani, hogy mennyit fizetek ezekre, hogy mennyi
3: because
4: a biztosításunk,
3: my check, I have to pay.
4: Mert ezekért fizetnem kell.
3: I know the numbers.
4: Tudom a számokat.
3: I know my numbers.
4: Tudom az én rám vonatkozó számokat, és neked is tudnod kell ezeket az értékeket, amikor tervezed a kiadásaidat. Két típusú kiadás van, amelyekkel minden nap találkozhatsz.
3: You're gonna face fixed expenses.
4: Vannak állandó kiadások, amikre minden hónapban ugyanannyit kell kifizetned. Állandóan ugyanannyit fizetsz érte.
3: Now, I don't know how rent or a mortgage is paid in your nation. We pay monthly.
4: Azt nem tudom, hogy ti hogyan fizetitek a bérleti díjakat a ti hazátokban. Nálunk havonta kell fizetni.
3: Either monthly or quarterly here, depending on what system you're on.
4: Attól függ, hogy hol éltek, lehet negyedévente vagy havonta
3: fizetni. Now, notice what my first fixed expense is.
4: Vegyétek észre, hogy az első állandó kiadás.
3: That first line is giving.
4: Az első sor az adakozás. Miért ez az első a költségvetési lapodon? Mert azt mondja Isten szava, hogy a te javaidnak a zsengéjéből adjál, mert hónap végére lehet, hogy nem marad. Tehát itt van a tized és a felajánlásod.
3: Maybe on your worksheet you only need tithe right now.
4: Lehet, hogy a te terveden most még csak a tized van rajta. Aztán menjünk a következő sorra.
3: Savings and investments.
4: Megtakarítások és befektetések.
3: If I don't have a plan for that, it will never happen.
4: Hogyha nincs tervem erre, akkor sose fog ez megtörténni.
3: When I give to the Lord first, I'm releasing heaven's economy.
4: Amikor először az Úrnak adok, akkor felszabadítom a mennyei gazdaságot az életemre.
3: When I plan for my savings and long-term investment, I am definitely charting my path to my goals.
4: Amikor tervezek a megtakarítás és befektetésre, azzal készítem az utat a céljaim számára.
3: In our family we have three lengths of savings.
4: A mi családunkban három módja van a megtakarításoknak.
3: We have a very small account we call short-term savings.
4: Van egy kis
3: we put a little bit in that account each month.
4: Tehát egy számlára teszünk minden hónapban egy rövid távú megtakarítást.
3: That account has a purpose tied to it.
4: Ennek
3: ez a purpose tied to it.
4: Megvan a címzett célja.
3: Emergencies. And holidays.
4: A szabadságokra van és szükséghelyzetekre.
3: Emergencies and holidays.
4: Tehát ilyen sürgős helyzetekre, sürgős szükségekre és szabadságra.
3: We don't take out a loan to go on a holiday.
4: Mi nem veszünk fel hitelt azért, hogy szabadságra tudjunk menni.
3: We plan for the holiday.
4: Hanem tervezünk rá előre.
3: It's an important part of family life.
4: Mert ez a családi életnek egy fontos vonatkozása.
3: Oh yeah. In the scriptures. In the book of Numbers.
4: Az írásokban a Mózes negyedik könyvében beszél a második tizedről.
3: You know what this second tithe, so you give your first tithe to the Levites for the ministry.
4: Tehát azt mondja, hogy az első tizedet azt adod a lévitáknak, szolgálóknak.
3: And the Lord said, set aside a second tithe.
4: És azt mondja az Úr, hogy tegyél félre egy második tizedet.
3: I'm making it very simple, but go on a holiday.
4: Nagyon egyszerűen fogom most ezt összefoglalni és mondani.
3: Menj el in the presence of the Lord and be blessed.
4: És egyél és igyál az Úr előtt, az Úr jelenlétében, és légy áldott.
3: Feast of Israel.
4: És nézzétek meg Izraelnek az ünnepeit.
3: There were a couple of them that were solemn feast.
4: Van egy pár közöttük, amilyen kimondottan ünneplős, tehát olyan ünnepek voltak, ahol ünnepelt a nép. És két ilyen ünnepi szezon volt, tavaszi és az őszi. És egy nap az, ami ilyen békességes nap. Aztán 7-8 napig pedig a parti jött, a szórakozás. Kétszer volt szüksége a népnek arra, hogy ünnepeljenek.
3: The Bible even speaks of giving money, basically saving money, a tithe for holidays.
4: Tehát a Biblia beszél arról, hogy tegyünk félre pénzt nyaralásra. Értitek ezt?
3: In our home, because of several things, we're not able to save a full 10%, but we save money for the holiday.
4: Tehát a mi családunkban mi is tervezünk és teszünk félre pénzt a nyaralásra.
3: The next type of savings on our list, we call it mid-term savings.
4: A következő tétel a mi listánkon az a középtávú befektetés.
3: A few years down the road.
4: Tehát ami a pár év múlvai időszakra terjedő terveinknek a megvalósítására való.
3: This year we were able to help our son get a house.
4: Ebben az évben mi hozzá tudtuk segíteni a fiunkat, hogy saját lakása legyen, saját háza.
3: Now, we didn't pay for a house, we just helped him get started.
4: Nem mi fizettük ki az ő házát, hanem segítségére voltunk, hogy bele tudjon kezdeni.
3: Mid-range saving.
4: Középtávú befektetés.
3: Like, oh, that seems like a lot of money. But all you have to do is start where you are. Don't start where I am.
4: Tehát többetek számára az úgy tűnhet, hogy hát ez nagyon sok pénz kell, de az igazság, hogy az a lényeg, hogy kezd el. Nem is az a lényeg, hogy mekkora összeggel. És a harmadik pedig a hosszú távú befektetések.
3: Investing to reach those goals toward the end.
4: Ez arra való, hogy az a cél, amit a végcélnak kitűztünk, azt el tudjuk érni.
3: For most of it's housing.
4: Legtöbbünk számára ez a háznak a megszerzése. Aztán van, akinek a számára nem ez a leglényegesebb cél. Hadd mondjak valamit.
3: I believe it should be all of our goals to own a property.
4: Én hiszem, hogy mindannyiunknak az kell, hogy legyen a célunk, hogy legyen egy saját tulajdoni otthonunk.
3: I hear these people say, no debt, no debt.
4: Vannak emberek, akik ugye azt mondják, hogy ne vegyél fel hitelt.
3: If what we take a loan for will serve us 20 to 30 years, if it will serve our family for 20 to 30 years, an increase in value, it's not debt, it's investment.
4: Tehát, hogyha 20 vagy 30 évre veszek fel hitelt, és azt olyan célra fordítom, ami a családomat szolgálja, és értékben folyamatosan növekszik, akkor az nem hitel, hanem befektetés.
3: Or if it constantly decreases in value,
4: hogyha nem ilyen hosszú távra szól ez az adott terv, amire fölveszed a hitelt, vagy nem növekszik az értéke,
3: with
4: akkor az adósság lesz.
3: What we pay each month, we're paying into our future.
4: Tehát a megtakarításaink pedig a jövőnkre fognak szolgálni.
3: But if I'm paying debt, what I make today is paying for my past.
4: De hogyha az adósságomat törlesztem, akkor a múltamba fogok fektetni.
3: I don't want my money to have to pay backwards. Do you understand that?
4: Én nem akarom azt, hogy a mai napon rendelkezésre álló pénzemet a múltamra fordítsam, hanem a rendelkezésemre álló anyagi eszközöket a jelenemre és a jövőmre kívánom fordítani. Értitek ezt?
3: So you ought to have somewhere in your plan to somehow by the grace of God and wise stewardship we will own a house someday.
4: Tehát úgy kell alakítanotok a terveteket, a pénzügyi terveiteket, hogy valahol, valamikor egyszer eljussatok arra, hogy legyen saját ingatlanatok. Lehet, hogy sokatok számára ez kihívást jelent, de hiszem azt, hogy ez valamennyiünk, a legtöbbünk számára egy nagyon jó cél.
3: Other things that you might have on your fixed expenditures.
4: Tehát azt további célok, amikre kell kiadás, ami kiadást jelentenek, a biztosítás az egyik. Tehát Amerikában nekünk magunknak kell gondoskodnunk az egészségbiztosításunkról. De hát többeteknek van nyilván autóbiztosítása is. És tudjátok azt az év elején már, hogy ez mennyibe fog kerülni.
3: Debt repayments. Hopefully you don't have any of these lines on your budget sheet.
4: A másik a törlesztő részletek, a hitelek visszafizetése. Remélem, hogy nincsen túlságosan sok sor a ti listátokon ebből. De ha igen, akkor...
3: As long as you're paying not on a mortgage but on other debts, I'm making money today, walking back into my past and giving the money into my past.
4: Tehát a hiteltörlesztés az olyan, mint hogyha a múltadba fekteted a pénzedet.
3: Does everybody understand?
4: Értitek?
3: I gotta quit living there. I've gotta live here and out to there.
4: Tehát én nem a múltamba akarom a pénzemet tenni, hanem a jelenembe és a jövőmbe.
3: Achieve that until that is gone.
4: Nem tudom elérni azt a jövendőbeli célomat, amíg amíg a hitelemet vissza nem fizettem. Tehát nem tudom, hogy a ti életetekben és a ti országotokban még milyen fajta kiadások lehetnek. De van egy harmadik terület is. A bevételem, az állandó kiadásaim és a változó kiadásaink.
3: Utilities, they go up and down with your use.
4: A rezsiköltségek azok attól függően, hogy mennyit használsz, lehet több vagy kevesebb.
3: If you're able to balance it over an entire year so you pay the same amount, it's much easier on a budget.
4: Hogyha kiegyenlítetten tudod ezt fizetni, akkor az kiegyenlítettebben jelenik meg a költségvetésedben. Tehát ha van módod arra, hogy úgy fizess.
3: Food, gasoline, diesel.
4: Tehát a telefonköltségek, a fűtés, az üzemanyag.
3: Does everybody understand how it works?
4: Értitek, hogy hogy működik ez?
3: Here are some real keys.
4: És elmondok néhány kulcsot.
3: Let's say that most of us are not heavily in debt in this room.
4: Mondjuk, hogy a többség nincs súlyosan eladósodva itt a terembe.
3: And going into the promised land.
4: Tehát menjünk be az ígéret földjére.
3: It's going to take years of wise decisions to build that life.
4: Tehát évekbe kerülhet az, évekig tartó bölcs döntéseket igényel, mire be tudsz jutni az ígéret földjére. Tehát ne aggódjál amiatt az állapot miatt, amiben most vagy, akár egyedülálló vagy, akár házas vagy. Kezd el valahol most, ott, ahogy most tartasz. És van egy nagyon komoly döntés, amit meg kell hoznod. Bármilyen szinten van most a bevételem, az életszínvonalamat meg fogom azon a szinten tartani. Franz is beszélt erről. El kell bánnunk, és meg kell szabadulnunk a szemeink kívánságaitól. Mi a szemeink kívánság? Tehát a telefonköltségek, a fűtés, az üzemanyag.
3: Does everybody understand how it works?
4: Értitek, hogy hogy működik ez?
3: Here are some real keys.
4: És elmondok néhány kulcsot.
3: Let's say that most of us are not heavily in debt in this room.
4: Mondjuk, hogy a többség nincs súlyosan eladósodva itt a terembe.
3: And going into the promised land.
4: Tehát menjünk be az ígéret földjére.
3: It's going to take years of wise decisions to build that life.
4: Tehát évekbe kerülhet az, évekig tartó bölcs döntéseket igényel, mire be tudsz jutni az ígéret földjére. Tehát ne aggódjál amiatt az állapot miatt, amiben most vagy, akár egyedülálló vagy, akár házas vagy. Kezd el valahol most, ott, ahogy most tartasz.
3: And here's the big decision you've got to make.
4: És van egy nagyon komoly döntés, amit meg kell hoznod.
3: Whatever level of income I have, I must set my living standard at that level.
4: Bármilyen szinten van most a bevételem, az életszínvonalamat meg fogom azon a szinten tartani. Franz is beszélt erről.
3: We must deal with the lust of the eyes.
4: El kell bánnunk, és meg kell szabadulnunk a szemeink kívánságait.

0: going to take years of wise decisions to build that life.
1: Tehát évekbe kerülhet az, évekig tartó bölcs döntéseket igényel, mire be tudsz jutni az ígéret földjére. Tehát ne aggódjál amiatt az állapot miatt, amiben most vagy, akár egyedülálló vagy, akár házas vagy. Kezd el valahol most, ott, ahogy most tartasz. És van egy nagyon komoly döntés, amit meg kell hoznod. Bármilyen szinten van most a bevételem, az életszínvonalamat meg fogom azon a szinten tartani. Franz is beszélt erről. El kell bánnunk, és meg kell szabadulnunk a szemeink kívánságaitól. Mi a szemeink kívánsága?
0: 1 John 2:15. Open your Bible.
1: 1 János levél.
0: See, my income is fixed.
1: Tehát a bevételeim azok fixek.
0: Except for what I can believe God extra for.
1: Kivéve azt, amiben
0: what I believe God for.
1: Amiben hinni tudok Isten áldásában.
0: And so this is what I have to control, the expenses.
1: Tehát igazából a kiadásaimat tudom kontrollálni. Tehát szükséges, hogy a szívemet és a szememet úgy tartsam, hogy tudjam kontrollálni ezt a területet. 1 János levél 2:15 azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Mert ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
0: Describes what the love of the world is.
1: És aztán leírja, hogy mi a világ szeretete. Hogy ne a testnek a kívánságai vezessenek.
0: The lust of your eyes.
1: Aztán a második pont, a szemek kívánsága.
0: I see it and I need it.
1: Meglátom azt, és szükségem van arra. Valóban szükséged van rá?
0: What does the plan say?
1: És mit mond a terved?
0: The plan say I need it.
1: A pénzügyi terved azt mondja, hogy szükséged van rá. Isten szava azt mondja, hogy látás nélkül elvadul a nép. Mi a pénzügyi terv? Van benne egy távlati cél, és van benne egy rövid távú cél, ami alapján az utam épül. És el kell bánnom a költekezési szokásaimmal. De el kell bánnom először a szívemmel.
0: Just because I see it, I do not need it.
1: Csak azért, mert meglátok valamit, még nem biztos, hogy szükségem van rá. Nekünk van otthon egy elvünk az otthonunkban.
0: Even if it's a pair of shoes, a little simple pair of shoes.
1: Lehet, hogyha csak egy egyszerű pár cipőről is van szó.
0: We pray about it for weeks before we ever move.
1: Akkor is imádkozunk azért hetekig, mielőtt egyáltalán elmennénk utána nézni, hogy megvegyük.
0: By this, or is this something I really need?
1: Hogy itt csak a szemek kívánságáról van szó, vagy valóban szükségem van
0: erre? Big expenditures, but even on the small things.
1: Tehát nagyobb dolgokba is és kis dolgokba is ugyanezt tesszük.
0: Because we have a plan and we have to deal with what this tells me.
1: Tehát megnézzük a tervünket, hogy valóban szükségünk van arra.
0: I have to have it now.
1: Mert a szemkívánsága az azt mondja, hogy most kell nekem. Most meglátom és akarom. Ez egy horog.
0: There's a hook.
1: Van egy horog a szívben.
0: It's coming right out of that eye.
1: Ja, az a szemedben van ez a horog.
0: I can never be free financially until I deal with the lust of the eyes.
1: Nem tudok addig anyagi értelemben szabad lenni, amíg el nem bánok a szem kívánságával. Nem mozgathat engem a most.
0: My convictions, the voice of the Lord and the plan he's given me.
1: Az Úrnak a szava kell, hogy engem vezessen, és az az út, amelyet elém adott, ami a tervemben szerepel.
0: We plan our lives.
1: Meg kell terveznünk az életünket. És a legjobb módon kell kidolgoznunk a tervünket. Szeretnék hozzátenni még egy dolgot ahhoz, amit Franz mondott a vásárlásról.
0: I don't need it now.
1: Az első pont, az első szabály, nincs most szükségem rá, most azonnal. Tehát nincs mindenre feltétlenül szükségem, amit a világ ajánl nekem.
0: Hear the God, do I need it, and what is the timing of when I need it? Now I'm free to follow him.

0: Tehát amikor tudom azt, hogy Isten akar nekem valamit adnom, akkor oda kell figyelnem adni, akkor oda kell figyelnem az időzítésre is.
1: Our garden is 2,300 square meters of grass.
0: A mi kertünk 230 négyzetméter fű.
1: I needed a machine to mow the grass. There's a lot of it.
0: Szükségem van egy fűnyírógépre, hogy levágjam. Elmentem az üzletbe, és megláttam egy nagyon klassz fűnyírógépet. A szemeim kipattantak.
1: And the principle of God in my heart kicked in.
0: És az Isten alapelvét a szívemben hazamentem, és azt mondtam az Úrnak, Uram, szükségem van arra fűnyíróra, amit ott láttam, de nincs annyi pénzem rá. Azt mondtam, hogy piros színűbe akarom ezt a gépet. És azt mondtam, hogy ennyi pénzem van, hogy ki tudjam fizetni rá. Két vagy három alkalommal is voltam ott a boltban, és láttam ezt a fűnyírót. De még mindig nem azon az áron volt. Nem azon az áron volt, amin én meg tudtam volna venni. Úgy tűnt, hogy lehetetlen, hogy valaha arra az árra lemenjen az ára, amin én meg akartam venni. Állandóan arra jártam, és a szemeim pedig ott pislogtak az árán a fűnyírónak.
1: Wait.
0: De Isten szava, Isten alapelve azt mondta, hogy várj. Egy évig vártam.
1: Two days before I got on the plane to come to the last grad school.
0: Két nappal ezelőtt, hogy felszálltam a repülőgépre a gráci iskolába jövet, bementem a boltba.
1: There is the mowing machine.
0: Ott volt a fűnyírógép.
1: At my exact price, half price of the real one.
0: Ott volt a fűnyírógép abban a színben, amiben én szerettem volna, és pontosan azon az áron, amit elkértem az Úrtól, a feléért kaptam meg, mint amennyibe eredetileg került. Tehát ne legyetek a szolgái annak, amit a szemeitek mondanak nektek. Isten nem ad extra pénzt a kezedbe. Azért, hogy azoknak az embereknek a hasznára legyen, hanem leviszi időnként az árakat ahhoz, hogy meg tud fizetni.
1: Got me into the flow of God's blessing. We don't ever expect to pay full price for anything.
0: Nem feltétlenül muszáj nekünk teljes áron megvenni mindent, és nem kell rossz árukat vennünk.
1: This will last us 10 years. Do you understand?
0: Értitek?
1: Ezek
0: a kiadási oldalnak az alapelvei.
1: Now, two last thoughts. Oh my gosh, this is a miracle.
0: Két utolsó gondolat.
1: You know, we need a short lesson after lunch, don't we?
0: Ebéd után rövid tanítási időre van szükségünk. Néhány utolsó gondolat.
1: You have to assess how you're doing regularly on your budget.
0: Tehát időről időre át kell tekinteni és át kell tervezni a pénzügyi terveteket. Szem előtt kell tartani folyamatosan.
1: Was a wonderful plan. They thought about it for that day they wrote it.
0: Ez nem úgy van, hogy leírod a tervet, és utána félrerakod, és évekig úgy hagyod, és ugyanúgy mész tovább, és úgy élsz, mint előtte. Hányan csináltátok ezt így?
1: It was a wonderful waste of time writing the plan.
0: Ez egy nagyon jó időpocsékolás, hogyha írsz egy tervet, aztán csak ott hagyod, és nem is törődsz vele.
1: Somewhere where I look at it regularly.
0: Tehát azért van a terv, hogy időnként átnézzem, megnézzem.
1: And I need to assess how am I doing.
0: És szükséges lemérnem azt, hogy hogyan valósítottam meg.
1: Sometimes the plan doesn't work.
0: Időnként a terv nem működik.
1: Or sometimes I don't work the plan.
0: Időnként pedig én nem működök a terv szerint.
1: That's usually the problem.
0: És általában ez az utóbbi
1: so
0: a probléma.
1: We don't do it every month. Every three months I sit down and say, How are our finances flowing?
0: Mi ezt nem tesszük minden hónapban meg, de három havonta leülök, és megnézem, hogy hogy mennek az anyagi dolgaim. Tehát nem kell minden hónapban végig böngészni, de minden három hónapban leülök,
1: and based on what's happening in our life, I make one of two decisions.
0: És attól függően, hogy mi történt az életünkben, egy vagy két döntést hozok.
1: Do we need to change the plan?
0: Szükséges se megváltoztatnunk a tervet, kevesebbet kell megtakarítanunk esetleg.
1: As easily as I wanted to.
0: Vannak akik túl sokat tesznek félre, és aztán meg nem fizetik ki a számlájukat, de ez nem jó.
1: And I can save or give more.
0: És vannak olyan időszakok, amikor vannak extra bevételek, és képes vagyok vagy többet adni, vagy többet félretenni, vagy pedig elmenni nyaralásra.
1: Hallelujah. So as I checked now, so the first thing is the plan working?
0: Tehát az első dolog, amit meg kell nézni, hogy működik-e a terv.
1: If I feel like the plan is working reasonably well,
0: ha úgy érzem, hogy a terv egész jól működik,
1: and yet we have problems in our finances, we're not getting down toward our goals,
0: és mégis vannak gondok az anyagi életünkben, tehát nem lépünk előre a terveink fele,
1: leaks in the ship,
0: akkor megnézem, hogy hol ereszt a rendszer.
1: Almost every ship that's been sailing for some time has some leaks.
0: Tehát minden hajó, ami a tengeren közlekedik, szivárog valahol. És ez nem azt jelenti, hogy úgy dől be a víz, hogy mindjárt elsüllyed, hanem olyan kicsi, jelentéktelennek tűnő szivárgások vannak a hajón, ahol jön be a víz. A baj az, hogy az anyagi életünkben nem befele folyik a kis hézagokon keresztül, nem befele folyik a pénz, hanem kifele. Nem tudom egyszerűen, hogy hova megy el a pénzem, csak úgy elmegy. Ilyenkor aztán úgy körülnézek a pénzügyemimnek a hajójában, és keresem. Az amerikaiak nagyon szeretnek elmenni étterembe étkezni. És ez nagyon meg tudja viselni a költségvetést.
1: So I look, that's one place I look.
0: Ez egy olyan hely, amit úgy meg szoktam nézni. Aha, fogom a rágógumimat, és oda tapasztom arra a lukra, hogy ne tudjon kifolyni ott a pénzem.
1: And this is not like we have much freedom in our life.
0: Nem, tehát ez nem ilyen izomból jövő erőltetett dolog, hanem szabadon tesszük.
1: The older you get, the more freedom you have financially.
0: Minél fegyelmezettebben viselkedsz az anyagi életedben, és minél inkább szoktatod magadat fiatalon fegyelmezettségre, annál szabadabban tudsz működni az anyagi területen idősebb korodban.
1: It's harder to have freedom down on this end of life.
0: Tehát minél később jutsz el arra, hogy fegyelmezett tudsz lenni, annál később tudsz eljutni a szabadságra is.
1: You guys pay $8 a gallon. You pay $2 a liter.
0: $2 kerül most egy liter üzemanyag.
1: We pay $1 a liter.
0: Itt mi pedig Amerikában egy dollárt fizetünk. Az amerikaiak azok belehalnának, ha ennyibe kerülne. Tehát a francia beszéltük, hogy Amerikában viszonylag olcsó az üzemanyag az európaihoz képest. Tudjátok, az nem egy jó hozzáállás, hogyha autóval, hú, csak elszaladunk ide-oda. Tehát fontos, az olajára folyamatosan fölfele megy, és fontos az, hogy józanok legyünk ebben is, és meggondoljuk, hogy hova kell feltétlenül elmennünk autóval. Mert ez is lehet az anyagi életed csónakjában, hajójában egy olyan nyílás, egy lyuk, amin keresztül kifolyik a pénzed. Tehát képes vagy levágni esetleg a terveidből néhány szükségtelen utat az autóddal?
1: And our vehicles get very good. What are you laughing?
0: Miért nevettek?
1: I'm thinking about getting a little scooter.
0: Ma azon gondolkoztam, hogy veszek egy kis robogót.
1: Because my office is only a couple of miles from my home.
0: Mert az irodám az csak egy pár mérföldre van az otthonunktól.
1: Well, Where I live, you would... You, no, bad decision.
0: Rossz döntés. Azt hiszem, azt mondták, hogy biciklit vegyen.
1: And, but I often go to my office, and then there's another place I go, two or three other miles right down the road in this same area.
0: Tehát ez többször van, hogy elmegyek az irodába 2-3 mérföld, és akkor utána még esetleg el kell ugornom valahol, de nem nagy távolságok.
1: Pretty good gas mileage.
0: És ez elég nagy megtakarítás lenne. Tehát meg kell gondolnom még ebben a 4-5 mérföldes területben is, hogy hova autózom el. Tehát végig kell ezeket gondolni. Tehát csak példákat akartam adni ezzel nektek, hogy hol folyhatnak el az anyagi javaitok. Tehát a hajóba ugye az anyagi javaink azok nem befele folynak, hanem kifele. És akkor láthatod, hogy van egy jó terved ugyan, de mégsem működik. És mi lehet az oka? Az ilyen kiadások, az ilyen felelőtlen kiadások.
1: Discipline on this end gives freedom on that end.
0: Tehát ami a kezdetkor való fegyelmezettség, az a végén szabadságot eredményez.
1: Has that made sense to you?
0: Értitek? Értitek ezeket a dolgokat? Franz szeretne hozzátenni valamit.
2: Okay. Now, I just want to add a few thoughts to this before we pull this off.
0: Szeretnék néhány gondolatot hozzátenni ehhez, now, mielőtt levennénk ezt a diát.
2: Those expenses,
0: azok a kiadások,
2: they look like inevitable.
0: Amelyek egyértelműeknek tűnnek.
2: And it's, I want to add something more than discipline to this.
0: Szeretnék a fegyelmezettséghez még valamit hozzátenni.
2: Many of your costs that you pay for certain services are negotiable.
0: Tehát sok olyan költség van, sok olyan kiadás van, ami nélkülözhető.
2: To really have something what I call for myself a cost consciousness.
0: Szükségetek van arra, hogy legyen egy, én úgy szoktam azt mondani, hogy ártudatosság bennetek. Mondjuk például a mobiltelefonok költsége.
2: If I want to chat 20 minutes or half an hour with Randy,
0: hogyha akarok mondjuk 20 percet vagy 30 percet csetelni Randyvel,
2: I can do it two ways.
0: Akkor ezt két módon tudom megtenni. Két végleges, végletes módon.
2: My mobile phone, hit the button and get Randy.
0: Felveszem a mobiltelefonomat, megnyomom a gombot és beszélek Randyvel.
2: 10 minutes would cost me 15 to 20 euros.
0: 10 perc kerül nekem 20 euróba. Mobiltelefon hívás az Egyesült Államokba.
2: If I go to my computer,
0: ha oda megyek a számítógépemhez és felkapcsolódok a Skype-ra,
2: I use 4 cents per minute, not 1.5 euro, but 4 cents per minute.
0: Akkor 4 centet fogok fizetni egy percért, és nem másfél eurót.
2: Hello.
0: Értitek?
2: It's like, do you see the difference?
0: Látjátok
2: it's
0: a különbséget?
2: Like on one with the same amount of talking, I can spend 40 cents.
0: A beszélgetés ugyanannyi egységéért fizetek 40 centet vagy 15 eurót.
2: I just need to do a little thinking when I do what.
0: Kicsit végig kell csinálnom azt, hogy mit, miért, hogyan csinálok.
2: Next thing is, what phone tariff do I select?
0: A következő dolog, hogy milyen telefon szolgáltatót választok.
2: Same thing and pay 2-3 times more.
0: Mert lehet olyan, hogy az egyik helyen 2-3-szor többet fizetsz.
2: As if you choose smart.
0: Hogyha mint hogyha más rendszert használsz, mint hogyha bölcsen használod. Értitek?
2: It's like what I do in the about the 3-month cycle.
0: Tehát a három havi ciklusokban meg szoktam nézni a telefonszámláinkat, hogy van-e jobb rendelkezésre álló ajánlat.
2: The issue with this is, if you don't care for those things,
0: mert az a helyzet ezekkel, hogyha nem törődsz ezekkel a dolgokkal, akkor ereszteni fog az anyagi rendszered. Érted?
2: You can do, if you kind of have your eyes open and negotiate some things,
0: hogyha nyitva tartod a szemedet, és
2: and you have a cost consciousness with buying things,
0: és megvan benned ez az ártudatosság a vásárlásokkor,
2: live well, spend the same amount of money, and you live much better than someone who doesn't have the cost consciousness.
0: Akkor jól fogsz tudni élni, és sokkal jobban fogod tudni hasznosítani a rendelkezésedre álló eszközöket, but anyagi eszközöket, mint aki nem így gondolkozik.
2: You know, two families can spend the same amount of money on food.
0: Tudjátok, hogy két család azonos mennyiségű pénzt költhet el esetleg az élelmiszerre.
2: You can live much better than the other one.
0: De hogyha bölcsen használod fel a pénzedet, akkor sokkal jobban élhetsz, mint a másik.
2: Phone, food,
0: tehát a,
2: even gasoline, depends very much on do you have a cost consciousness really in your head?
0: Tehát a kiadásaid,
2: buying things.
0: A kiadásaid, az üzemanyagköltség, a távközlés, ezek a dolgok nagy mértékben függnek attól, hogy tudatosan választod meg, hogy hol, mikor, mit veszel meg.
2: The other thing is, you know, like about very,
0: mint ezt nem gondolod végig.
2: I do something like a survey. And I'm also very concerned about the little hidden costs.
0: És nagyon fontos odafigyelnünk az ilyen kis apró kiadásokra. Például, hogy miért fizetek én a bankomnak a számlavezetésért? Mennyit fizetek a
2: bank account, you know, most of those costs are negotiable.
0: A bankszámla vezetésnél például van egy csomó olyan költség, ami elkerülhető.
2: Hello, I have a better offer from another bank. You show it to them and said, you're going to give me better conditions.
0: Mert megteheted azt, hogy bemész a bankothoz, és azt mondod, hogy van egy jobb ajánlatom egy másik banknál, adjatok nekem jobb körülményeket, jobb feltételeket, mert különben elviszem a számlámat.
2: Then probably saving 5 euros per month.
0: Tehát azt mondtad, hogy jó, Franc, hát így 5 eurót havonta tudsz megtakarítani.
2: So that's 60 euros in a year.
0: Hát ez mondjuk 60 euró egy évben.
2: 60 euros you can go out and have a great lunch.
0: 60 euróért viszont elmehetsz, és egy nagyon klassz ebédet megehetsz valahol.
2: I can go out with my wife and we have a very, very, very good meal.
0: Elmehetünk 60 euróért a feleségemmel ketten, és nagyon jól megebédelhetünk valahol.
2: So,
0: tehát
2: I get the meal with my wife.
0: Akár a feleségemmel eszem egy jó ebédet valahol, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy a bank él jobban az én pénzemből. Melyiket választod?
2: Oh, I want to bless the bank, right?
0: Oh, én meg akarom áldani a bankot.
2: Well, my creed is no mercy with the banks.
0: Nekem, én nem vagyok irgalmas a bankokkal.
2: I don't want to pay interest to them, I want to get interest from them.
0: Én nem akarok nekik fizetni kamatot, hanem jobb szeretném, hogyha ők szolgálnának ki engem.
2: It's the cost consciousness also that are really factors, you know?
0: Az is hozzátartozik ez az ártudatossághoz, hogy vannak olyan faktorok.
2: I observed, you know, if you have it or not can make up 100 euros per month easily.
0: Tehát én úgy tapasztaltam, hogy akár 100 euró is lehet a különbség, könnyen összejöhet ez, hogyha ezeket a dolgokat végig gondolod.
2: But if you don't care, you pay for your not caring.
0: Tehát, hogyha ezekre nem figyelsz oda, akkor olyan dolgokért fizetsz, amivel nem törődsz, és amire nem figyelsz.
2: Don't pick up your mobile phone and call another nation.
0: Tehát ne kapd csak úgy fel a telefonodat, amikor külföldön vagy, és hívjál fel akárkit otthon.
2: Makes it easy to do it.
0: Mert a technikai rendszer az könnyűvé teszi azt, hogy ezt megted.
2: Just pick up your phone and talk to somebody.
0: Persze, azt mondják neked, hogy kapd csak fel a telefonodat, és beszélj valakivel.
2: You're gonna pay, okay?
0: Hát persze, de aztán a végén majd fizetned kell, érted?
2: But you can do it smart.
0: Hanem bölcsek legyetek ezekben.
2: The system is out to to make things easy for you so that you spend more than you have.
0: Tehát úgy van a rendszer kitalálva, hogy könnyen elérhetőek legyenek számodra a dolgot, hogy minél többet költsél.
2: Some credit cards here, it's like, oh, you just take out your MasterCard and you pay.
0: A hitelkártyák is olyanok az Egyesült Államokban is, és hát itt Európában is, hogy csak kapd elő a hitelkártyádat és fizess.
2: You are taking a bad loan with this.
0: És ezzel egy nagyon rossz adósságba keveredsz.
2: They will charge you 12 or 15 or whatever percent.
0: Amire aztán 14 vagy még magasabb százalék kamatot kell fizetned. Értitek?
2: Okay. Do you get what I'm saying?
0: Értitek, amit mondok?
2: You can have a lot of it, but you need to be smart.
0: Tehát bölcseknek kell lennetek ezekben.
2: Like with phones, very much, you know. If you use Skype for your international calls.
0: Tehát a telefon például, hogyha nemzetközi hívásokra Skype-ot használsz.
2: 4 cent per minute.
0: Akkor 4 centbe kerül neked az percenként.
2: Not 1.5 euros.
0: Nem másfél euróba ugyanazért az időtartamért.
2: Hello.
0: Ez nem mindegy.
2: There's also plan and discipline in that one.
0: És ebben is kell, hogy legyen tervszerűség és fegyelmezettség, hogy hogyan használod a rendelkezésedre álló forrásokat.
2: Also negotiate with the bank for good conditions.
0: És fontos, hogy a banknál próbálj kedvező körülményeket elérni. De hát akkor lehet, hogy nem fognak engem kedvelni. De ez nem igaz egyébként. Én nagyon komoly vagyok, nagyon kemény vagyok a bankommal. De ők még inkább respektálnak ezért engem. Mert látják azt, hogy ez a fickó hogyan kezeli a pénzügyeit.
2: You know what I'm saying? It's like,
0: értitek, hogy miről beszélek?
2: If you don't care, if you don't say, oh yeah, okay, they think of you, well, this guy, we can do everything with them.
0: Hogyha nem törődtök ezekkel a dolgokkal, akkor a bank azt gondolja, hogy bármit megtehet veletek.
2: Okay, this was just a few little extra thoughts on this one.
0: Ez csak egy pár extra gondolat volt ezekkel kapcsolatban.
2: At some point, you know, you can do it in the break, you can do it in the evening, whatever you want it. Just really go through that expense plans.
0: De ajánlom, hogy mostanában menjetek végig ezeken a számokon, és gondoljátok végig, hogy tényleg tudjátok-e ezeket a számokat az életetekben. Mert szükséges az, hogy tudjátok, tisztában legyetek ezekkel.
3: Elhangzott Randy Boyd pénzügyi tervkészítése című tanítása.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

I'm going to go to the hospital.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádiósansz.
2: Ez a Rádiósansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítás sorozatának 5. részét hallhatják.
4: I want to continue in this first session laying some biblical foundations.
5: Ebben a tanításban még további bibliai alapokat szeretnék lefektetni.
4: And then we're going to move into appropriating that.
5: És utána tovább megyünk arra, hogy a magunkévá tegyük ezeket.
4: And I guess one of the difficult things is learning the balance of what is my responsibility and what is God's sovereign power.
5: És azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb azt megtanulnunk, hogy hol végződik, vagy hol kezdődik a mi személyes felelősségünk, és hol van a része Isten szuverén erejének a történetben.
4: And once we've accepted the principle and said, yeah, Lord, I make my commitment to you to be holy.
5: Miután elfogadtuk Istennek a kihívását, igent mondtunk rá, azt mondtuk, hogy elkötelezem magam amellett, hogy szent leszek.
4: Which is, I hope it's clear now, this is basically a decision.
5: És remélem, hogy most arra már világos előttetek, hogy ez alapvetően egy döntés.
4: And there's only one of two people, I mean the decision is that you're not going to have any say in your life anymore.
5: És a döntés arról szól, hogy többé nem szólsz bele a saját életed eseményeibe.
4: You hand it over to God completely, unconditionally.
5: Hanem teljesen és feltétel nélkül átadod Istennek ezeket a dolgokat.
4: And he can, the Father can treat you exactly the same way that he treated Jesus.
5: És akkor az Atya téged már ugyanúgy kezelhet, ahogy Jézust kezelte.
4: Now that's not a bad thing, it's a wonderful thing.
5: De ez nem egy rossz dolog, hanem csodálatos.
4: But we're so used to having our own way that it sounds frightening.
5: De annyira hozzászoktunk, hogy a magunk módján tesszük a dolgokat, hogy ijesztőnek hangzik.
4: But actually it's wonderful.
5: Pedig tulajdonképpen csodálatos.
4: And we can make the decision to accept that a relationship where he's totally the despotic ruler of my life.
5: És dönthetünk úgy, hogy elfogadjuk ezt az életmódot, amikor Isten totálisan egyeduralkodó az életünkben.
4: Nothing belongs to me anymore.
5: Mikor többé már semmi sem az enyém.
4: I may give my tithes and offerings.
5: Lehet, hogy én fizetek tizedet és adományokat.
4: But the rest of the money isn't mine.
5: De a többi pénz sem az enyém.
4: It's his.
5: Hanem az övé.
4: There's nothing you can say that's mine and I can do what I like with it. That life is over.
5: Többé semmi nincs, amiről azt mondhatnád, hogy ez az enyém és e fölött én intézkedek. Az ennek az életmódnak vége van.
4: Now that's the decision.
5: Ez a döntés része.
4: God says be holy because I'm holy.
5: Isten azt mondja, legyetek szentek, mert én szent vagyok.
4: I'm totally set apart exclusively for a particular way of life.
5: Én el vagyok különítve egy teljesen adott, különleges életmódra.
4: And I'm totally committed to a particular purpose.
5: És teljesen köteleztem magam egy adott cél mellett.
4: And that way of life is pure. There's nothing from darkness or the devil that in any way contaminates it.
5: És ez az életmód teljesen tiszta, semmi nincs benne, ami a sötétségtől, vagy a sátántól való lenne, nincs benne semmi, ami beszennyezheti.
4: And the purpose is I'm passionate about bringing all of creation under the rule and government of my son, the Lord Jesus Christ.
5: És az a cél, hogy égő szívvel akarjuk az egész teremtett világot Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az uralma alá hajtani.
4: And all three persons of the Godhead, that's their passion and that's their purpose.
5: Az Istenség mind a három személyének, ezért ég a szíve, ez a céljuk.
4: And as I said earlier, fellowship is to be joined together in a common life.
5: És ahogy már korábban elmondtam, a közösség azt jelenti, hogy csatlakozunk egymáshoz egy közös életben.
4: And it's to be joined together in a common purpose.
5: És csatlakozunk egymáshoz egy közös célban.
4: And if we have fellowship with God,
5: hogyha közösségünk van Istennel,
4: we have to come into his life and live his way.
5: Akkor nekünk kell az ő életébe belépnünk, és az ő módján kell élnünk.
4: And we have to come in line with his purpose and work with the same passion for that purpose to be fulfilled.
5: És összhangba kell kerülnünk az ő céljával, és ugyanolyan égő szívvel, amilyen az övé, kell dolgoznunk ennek a célnak a megvalósulásáért.
4: And as we've said several times already, Jesus demonstrated that, so we know what it's like.
5: És ahogy már többször elmondtuk, Jézus bemutatta, hogy ez milyen, tehát tudjuk, hogy néz ki az ilyen élet.
4: He was the first holy man that walked the earth in perfect holiness.
5: Ő volt az első szent ember, aki tökéletes szentségben járt a földön.
4: And never for one second in those 33 and a half years did he choose to do, he never did his own will, never chose to do his own will.
5: És földi élete 33 és fél éve alatt soha nem történt az, hogy úgy döntött volna, hogy a maga akaratát teszi.
4: And there's nothing about Jesus that was ever became dark. It was, he was light.
5: Jézusban soha semmi nem vált sötétté, ő merő világosság volt.
4: We're told that in him was light, was life.
5: Azt olvassuk, hogy ő benne volt az élet.
4: And his life was the light of the world.
5: És az, ez az élet volt a világ világossága.
4: Amen? Now that's the deal on the table.
5: Tehát erről szól a történet.
4: We can say, yes, Lord, I accept that.
5: Erre az egészre mondhatjuk azt, hogy igen, Uram, ezt elfogadom.
4: And we're serious in our commitment, we really mean what we're saying.
5: És komolyan veszük ezt az elkötelezettséget, ezt akartuk mondani.
4: Then we have to work out the process by which this happened.
5: És utána végig kell csinálni azt a folyamatot, aminek a révén az az egész valósággá válik.
4: Because although many of us mean well, we have no idea how automatically we take charge of our own life.
5: Noha legtöbben nagyon jó indulatúak vagyunk ebben, de mégsem tudjuk, hogy hogyan kell a saját életünket nem irányítani.
4: We've ruled our lives for so long that we have no idea what it really means is to stop doing it.
5: Olyan régen irányítjuk már mi a saját életünket, hogy nem tudjuk, mit jelent abba hagyni ezt.
4: And we're very disobedient without intending to be and without even recognizing that that's what we are.
5: És nagyon engedetlenek tudunk lenni anélkül, hogy ez a szándékunkban állna, vagy egyáltalán rájönnénk, hogy ez történik.
4: So there's a process.
5: Tehát van egy folyamat ebben.
4: And so the Holy Spirit will become our disciplinarian. He will be like I always liken it to a drill sergeant when you join the army.
5: És a Szent Szellem akkor olyan lesz a számunkra, mint a kiképző őrmester, amikor csatlakozunk a sereghez.
4: Now I was in the British Royal Air Force. I was drafted for 2 years.
5: Én a brit légierőnél szolgáltam, 2 évre besoroztak.
4: And a bunch of young lads like myself, all about 18 years of age, we were compulsorily drafted into the Royal Air Force.
5: Magammal együtt nagyon sok más 18 év körüli fiatalembert hát besoroztak a seregbe anélkül, hogy ezt megkérdezték volna.
4: Just after the Second World War.
5: Ez rögtön a második világháború után történt.
4: And we stood on parade one morning.
5: Egy napot álltunk a sorakozáson.
4: First time wearing this blue uniform of the Royal Air Force.
5: Első ízben viseltem életemben a királyi légierőnek a kék egyenruháját.
4: And the sergeant walked up and down in front of us.
5: És az őrmester lefel járkált előttünk.
4: I've never forgotten what he said.
5: És soha nem fogom elfelejteni, mit mondott.
4: I was just 18 at the time.
5: Még akkor csak 18 éves voltam. 1948-ban történt mindez.
4: 60 years ago, but I still remember what he said.
5: 60 évvel ezelőtt is még mindig emlékszem, mit mondott.
4: He said, now listen, you lot.
5: Azt mondta, hogy na figyeljetek ti banda.
4: You are in His Majesty's Air Force.
5: Ti most ő felségének a légierejében vagytok.
4: If you get any sleep, it's a privilege.
5: Hogyha alhattok, az kiváltság.
4: If you get any food, it's a privilege.
5: Hogyha kaptok enni, az is kiváltság.
4: If you get any pay, it's a privilege.
5: Hogyha zsoldot kaptok, az is kiváltság.
4: You are His Majesty's property 24 hours a day, and He can do exactly what He likes with you.
5: Napi 24 órán keresztül ő felsége tulajdonai vagytok, és azt tehet veletek, amit akar.
4: Then he came up to me, because I was the tallest one on parade, and they always pick on the tallest one.
5: És utána odajött hozzám, mert én voltam a szemlén a legmagasabb, kiválasztotta a legmagasabb fickót.
4: And he said, Sonny, did you shave this morning?
5: És azt mondja, fiam, borotválkozott ma reggel?
4: Now I was just 18 and all I had was a bit of fluff.
5: Akkor még csak 18 éves voltam, még csak ilyen pihécskén kezdtek nődögélni.
4: And I would take it off about every 3 days.
5: És körülbelül 3 naponta szedtem ezt le magamról.
4: So I said, no sergeant, I didn't shave, I don't need to shave more than once every 3 days.
5: Azt mondtam, nem őrmester, nem borotválkoztam, mert nincs szükségem rá, hogy 3 naponként gyakrabban borotválkozzak.
4: And then he said this to me.
5: És utána azt mondta nekem.
4: His Majesty requires you to shave every morning, whether you need it or not, get shaved.
5: Ő felsége megköveteli tőled, hogy minden reggel megborotválkozzál, akár szükséged van rá, akár nem, úgyhogy marsz borotválkozni.
4: Then he said, Sonny, I don't like the way your hair's cut.
5: Azt mondja, aztán fiam, nem tetszik a frizurája se.
4: It's not according to king's regulations.
5: Mert nem illik hozzá a királyi szabályzathoz.
4: Get it cut.
5: Vágasd le.
4: And then every one of us was given a big book, bigger than my Bible.
5: És mindannyian kaptunk egy hatalmas könyvet, nagyobb volt, mint a Bibliám.
4: We had a king, the King George VI of England was the king of England at that time.
5: Akkoriban hatodik György volt Anglia királya.
4: And on the front of the book it said King's Regulations.
5: És az volt a könyvnek a címe, hogy a király szabály, királyi szabályzat.
4: And inside were hundreds and hundreds of things that the king required me to do.
5: És benne volt több száz dolog leírva, amit megkövetelt tőlem a király, hogy tegyem meg.
4: And hundreds of things I was no longer allowed to do.
5: És több száz dolog, amit már nem engedett meg, hogy tegyem.
4: From now on, every minute of my life was going to be governed by what the book said. Hello.
5: Ekkortól kezdve életem minden percét az határozta meg, hogy mi van a könyvben.
4: Everything was in that book.
5: Ebben a könyvben mindenről volt szó.
4: Even to what kind of underpants I could wear.
5: Odáig, hogy milyen alsónadrágot viseljek. Tényleg így van.
4: There were times when I could wear boots, times when I could wear shoes.
5: Voltak alkalmak, amikor a csizmába kellett lenni, voltak alkalmak, amikor cipőben.
4: When I wore my best blues, as we call them, the best uniform.
5: Voltak alkalmak, amikor a legjobb izémet, egyenruhát kellett fölvenni.
4: Then when we wore denims, everything had to be according to the book.
5: Aztán volt, amikor ilyen tréningruhát kellett, tehát mindent a könyv szerint kellett csinálni.
4: And he was absolute tyrant over us.
5: És a király teljesen egyeduralkodó, egy zsarnoki úr volt fölöttünk.
4: And sometimes the Holy Spirit's like a drill sergeant.
5: És néha a Szent Szellem is olyan, mint egy kiképző őrmester.
4: But the effect was amazing.
5: De megdöbbentő volt a hatása ennek a kiképzésnek.
4: This bunch of 100 young men were put together in a unit called Flight 101. Flight 101, sir.
5: A 101-es egységbe tömörítették össze ezt a körülbelül 100 fiatal besorozott embert.
4: Now I was a respectable middle-class young man that had always been trained to behave properly.
5: Én egy tiszteletre méltó és tisztelt középosztálybeli fiatalember voltam, akit ugye kiképeztek arra, hogy mikor, hogy kell viselkedni.
4: I'd been to a proper school where you wore school uniform and everything had to be just right.
5: Én megfelelő iskolába jártam, iskolai egyenruhám is volt, és mindent a megfelelő módon kellett csinálnom.
4: But there were other young men on this group that came from Glasgow. They were the Glasgow street gangs, and they didn't behave anything like the way I behaved.
5: És akkor volt olyan fickó is köztünk, aki Glasgowból érkezett, ottani egyik utcai bandához tartozott, akik aztán egyáltalán nem úgy viselkedtek semmiben, mint ahogy én megszoktam.
4: There was a tremendous clash of culture.
5: Úgyhogy hatalmas kulturális ütközés volt köztünk.
4: But it was amazing how within 3 months.
5: De megdöbbentő volt, hogy 3 hónapon belül.
4: This bunch of rebellious teenagers were turned into a mean fighting force. It was amazing to watch it happen.
5: Ez a tömeg lázadó 10 éves egy ellenállhatatlan és heves harci egységgé vált.
4: Within a few weeks, we had memorized all the king's regulations.
5: Néhány hét múlva már a király szabályzatát fejből tudtuk.
4: We didn't need to read the book anymore. The book had become part of us.
5: Már nem kellett olvasnunk a könyvet, mert a könyv a részünké lett.
4: We knew the regulations off by heart.
5: Már fejből tudtuk a szabályzatot.
4: And we would say to each other, you can't do that. That's against king's regulations.
5: És mondtuk egymásnak, hogy ezt nem csinálhatod, mert ez szemben áll a királyi szabályzattal.
4: Well, you must do that because it's in king's regulations.
5: Ezt viszont meg kell tenned, mert ez benne van a királyi szabályzatban.
4: And I've often thought I'd love to make it compulsory for everybody who comes into a church to do 2 years compulsory military service.
5: És sokszor eszembe jutott, hogyha valaki csatlakozik az egyházhoz, akkor kötelező tenném neki a 2 év egy katonai szolgálatot.
4: It would make a tremendous difference.
5: Mert egészen máshogy néz neki akkor az egyház.
4: Now some of these men, some of the officers and sergeants which trained us were very nice people.
5: Voltak azok között az őrmesterek és egyéb tisztek között, akik minket kiképeztek, nagyon kedves, aranyos emberek is.
4: And some of them were just plain horrible.
5: De voltak egyszerűen borzalmasak is.
4: But it didn't matter who they were. The fact was, we had to do what they said because the word of the king was in their mouth.
5: De teljesen mindegy volt, hogy milyenek voltak, meg kellett tennünk, amit parancsoltak nekünk, mert a király szava volt a szájukban.
4: Now Jesus was the perfect recruit into the kingdom of God.
5: Jézus volt a tökéletes besorozó Isten királyságában.
4: Now, if you were particularly obedient and particularly responsive to every commandment.
5: Hogyha valaki a seregben különösen engedelmes volt és különösen fogékony volt minden parancsra.
4: Then you were marked out for officer training.
5: Akkor az illetőt kiválasztották tisztképzésre.
4: And you went on an additional course before the primary course.
5: És akkor az elsődleges kiképzés után egy további kiképzés jött.
4: And that course was tougher than the one for just ordinary to be ordinary airmen. To be an officer, you had to obey commandments and learn how to move as a team way and above just obeying orders.
5: És hogyha valaki tisztképzőre ment, akkor sokkal keményebb parancsoknak kellett engedelmeskednie, meg kellett tanulnia, hogyan kell csapatban dolgozni, és hogyan kell úgy együttműködni, hogy az meghaladja az egyszerű engedelmességet.
4: For 2 days at a time, you were in charge of maybe a group of about 8 men, and you had to move as a unit to accomplish your purpose.
5: Az embert körülbelül 2 napra megbízták, hogy 8 embernek a parancsnoka legyen, és egy adott célt meg kellett valósítani ez alatt.
4: And they had to obey you because you were the leader, and you gave instructions for those 2 days.
5: És akkor mindenki kellett, hogy neked engedelmeskedje, mert arra a 2 napra te voltál a parancsnok.
4: And you had a purpose to accomplish. You had to accomplish it together.
5: És volt egy feladat, amit együtt végre kellett hajtani.
4: Then the leadership trained and different people took over to see how each one behaved in leadership and how each one behaved when they were under the authority of one of their own guys.
5: És utána váltottak, tehát a csapatból valaki más lett a parancsnok 2 napra, aztán megint valaki más, mert megfigyelték, hogy ki hogyan viselkedik és hogyan teljesít parancsnokként és hogyan teljesít beosztottként.
4: They deliberately did things to test us.
5: És szándékosan tettek olyan dolgokat, amivel kipróbáltak minket.
4: One of the things we did was that the Welsh mountains are notorious. It just rains continually.
5: Az egyik dolog az volt, hogy a Walesi hegyekbe kellett lennünk, ami egy elég borzasztó hely, mert állandóan esik az eső.
4: And they'd wait till the weather was really bad.
5: Megvárták, amíg tényleg nagyon pocsék az idő.
4: Then they would drop us off the back of a truck.
5: És utána kipottyantottak ott minket egy teherautó hátuljából.
4: They'd give us a map reference.
5: Adtak nekünk egy ilyen térképszerűt.
4: About 120 kilometers away.
5: Egy helyszínt, ami körülbelül 120 kilométerre volt onnan.
4: And we had to be there in 24 hours on time, just using a compass and a map.
5: És 24 órán belül egy adott időpontra meg kellett oda érkeznünk csupán a térkép használatával.
4: Now that's a long way to go in 2 days over rough mountainous country.
5: Egy nagyon rögös hegyvidéki helyen nagyon kemény dolog 24 óra alatt megtenni 120 kilométert.
4: We had to be there on time.
5: De időben kellett megérkeznünk.
4: One guy was in charge and the others had to follow his leadership.
5: Egyikünk volt a parancsnok és a többinek követnie kellett az ő vezetését.
4: And they did little mean things like this. They'd give you a small bivouac tent to sleep in at night.
5: És csináltak nagyon alattomos dolgokat a főnökök, mert adtak például egy elég beázós sátrat, amiben aludni kellett éljen.
4: But they made sure it leaked. You didn't know that, but they knew that. They gave you a leaky tent.
5: Tehát akik adták a sátrat, azok tudták, hogy ez ereszti a vizet befele, de mi nem tudtuk nyilván, akik kaptuk.
4: And they gave you basic rations to carry with you. You were given little tins with food inside.
5: Igen, tehát a 6 tápot, ilyen konzervkajákat kellett vinnünk magunkkal.
4: And you weren't allowed to communicate with any human being.
5: És nem volt szabad semmilyen emberi lényel beszélgetni.
4: You were not allowed even to talk to the sheep.
5: Még a juhokkal sem volt szabad beszélgetni.
4: You had to make it on your own.
5: Hanem egyedül kellett megtennünk az utat.
4: And you can imagine, after slogging away, say, somewhere like 40 kilometers in 1 day, that's tough going.
5: És gondolhatjátok, hogy miután ott a sárban vonszoltuk magunkat 40 kilométeren át egy napig, hát az elég kemény volt.
4: Through mud and dirt and you're soaked to the skin with this continuous rain.
5: Az ember teljesen koszos lett és át volt ázvettől az állandó esőtől.
4: And you just have a few hours sleep.
5: Aztán néhány órát aludhattunk.
4: And you open the tent and it's leaking.
5: És aztán kinyitottuk a sátrat és kiderült, hogy beázik.
4: You say, well, let's have some food.
5: És aztán, na, akkor együnk egy kicsit.
4: And you open the rations and they're moldy inside. Deliberately done, just to see what you would do.
5: És akkor kinyitottuk a konzervet, és volt, ami belül kifejezetten szándékosan romlott kaja volt, meg már ilyen kukacos. Kíváncsiak voltak, hogy mit kezdünk ilyen helyzetben.
4: If you broke under the pressure, and many people did.
5: Hogyha az ember összetört az ilyen nyomás alatt, és sokakkal megesett.
4: Then you were taken off the course.
5: Akkor az illető kiesett a tisztképzésből.
4: Unsuitable officer material.
5: Mert nem megfelelő anyag, nyersanyag a tisztséghez.
4: Now Jesus taught this. He said, if you will obey me and serve me, then I will give you authority in my kingdom.
5: Jézus is ezt tanította, hogyha engedelmeskedsz nekem, alám veted magadat, akkor hatalmat adok neked a királyságodban.
4: He will not give authority to those who do not know how to be under authority.
5: Jézus nem ad tekintélyt olyanoknak, akik nem tudják, milyen tekintély alatt lenni.
4: Because the father treated him exactly the same way.
5: Mert hogy az atya őt is ugyanígy tanította.
4: You remember the story of the centurion in Luke chapter 7?
5: Emlékeztek a Lukács 7-ben a százados történetére, ugye?
4: He came to Jesus and said, please come to my house and heal my servant who's sick.
5: Ő oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy légy szíves, gyere el a házamba, mert van egy szolgám, aki nagyon beteg.
4: But he sent messages with that message.
5: Illetve küldöncöket küldött Jézushoz ezzel az üzenettel.
4: And then he sent another message. He changed his mind.
5: És utána meggondolta magát, küldött egy másik küldöncöt.
4: He said, don't bother to come. I'm not worthy that you should come to my house.
5: És azt mondta, hogy ne zavartasd magad azzal, hogy a házamba jössz, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba gyere.
4: Just speak the word and my servant will be healed.
5: Csak mondd ki a szót, és meggyógyul a szolgám.
4: And then in verse 8 he gives the reason.
5: És utána a 18. versben van az oka ennek.
4: He says, because I've seen, I watched you, I've heard about you, I know the kind of man you are.
5: Mert azt mondja, hogy figyeltelek téged, hallottam rólad, tudom milyen fajta ember vagy.
4: And I'm like you, I'm a man under authority.
5: És én olyan vagyok, mint te, én is hatalom alá vetett ember vagyok.
4: Now my authority is Caesar.
5: Az én hatalmam magam fölött a Cézár,
4: your authority is Almighty God.
5: A te felettesed a mindenható Isten.
4: And I went through a training course, probably similar to what I've just described to you.
5: És én átestem egy olyan kiképzésen, amiről valószínűleg az előbb beszéltem nektek.
4: And I learned to be a man under authority.
5: Mondja a százados, és megtanultam, hogyan kell hatalom alá vetett emberként élni.
4: And then he said, now I've got 100 soldiers under me.
5: És utána azt mondja, most már 100 katona tartozik alám.
4: And I've got servants and other people who work for Caesar, basically.
5: És vannak szolgáim és más emberek, akik alapvetően a császárnak dolgoznak.
4: I just speak one word to them and they will do exactly what I tell them to do.
5: És mondok nekik egy parancsot, és azonnal megteszik pontosan, amit mondtam.
4: Why?
5: Miért?
4: Because I myself am under authority.
5: Azért, mert én magam is hatalom alá vetett ember vagyok.
4: And if I say a word, all the power of Caesar is behind my word, and these guys know it, and they dare not disobey me.
5: És hogyha én kimondok egy szót, akkor a császár teljes hatalma támogat engem ebben, és ezért senki nem mer engedetlen lenni nekem.
4: He had authority.
5: Tehát a századosnak volt hatalma.
4: Because he was under authority.
5: Mert hatalom alá vetett ember
4: But
5: volt.
4: But the sphere of his authority was Caesar, and it didn't go to demons, sicknesses and diseases, and it didn't go to the wind and the waves and all the things which were part of God's kingdom, and so he had no authority there.
5: A századosnak a hatalma az a császár hatalmi hatáskörére terjedt ki, de nem ment oda és szólított meg démonokat, vagy szólt betegségekhez, vagy szabadított meg embereket, mert ezek Isten királyságának a hatalmi körébe tartozó dolgok, és a századosnak itt nem volt hatalma.
4: See, when we finished our basic training and passed out,
5: tudjátok, amikor befejezi az ember a alapkiképzést, és vége van.
4: An officer in His Majesty's Air Force.
5: Tehát én is végigcsináltam a tisztképzést, és akkor ő felsége légierejében tiszt lettem.
4: The first thing they did was to give you a squad of new recruits.
5: Ilyenkor az ember először egy csapat újoncot kap.
4: And for the first time in your life, you started giving orders, not just taking orders.
5: És akkor életedben először elkezdesz csak osztogatni parancsokat, és senki nem parancsol neked.
4: It was amazing.
5: Legyűgöző volt.
4: You just say to these soldiers, by the left, quick march. Boom, boom,
5: azt mondod
4: boom,
5: a katonáknak, hogy na, akkor jobbra, bújj, és akkor most állj.
4: And they'd all stop.
5: És akkor megálltak, mindannyian.
4: It's amazing.
5: Elképesztő.
4: And then you'd go and have a cup of tea and leave them just to see what they would do.
5: És aztán elmész egy kávé, egy csésze teára, csak azért, hogy meglássad, hogy mit csinálnak közben.
4: That's the way we were trained, to train them. Just go and have a cup of tea and leave them for 30 minutes and see what they will do.
5: Minket is így képeztek ki, tehát mi is így képeztük másokat. Elment a mi tisztünk is 30 percre teázni, és megnézte, hogy mit csinálunk azóta, addig. És csak ott álltak az újoncok.
4: Where's he gone?
5: Hova tűnt a tiszt?
4: I don't know. Well,
5: nem tudom.
4: Well, let's move then. No, we better stay here.
5: Nem, szerintem jobb, hogyha nem mozdulunk, inkább maradjunk így.
4: And you leave them there for 30 minutes.
5: És az ember ott hagyta őket fél órára.
4: And then you'd come back just to see if they were still standing there.
5: Aztán visszajöttünk azért, hogy megnézzük, hogy ott állnak-e még.
4: And they always were.
5: És mindig ott álltak.
4: I thought, this is great.
5: Arra gondoltam, ez óriási.
4: Now, when I say a word, they dare not disobey me.
5: Mikor én kimondok egy szót, nem mernek engedetlenek lenni.
4: That's only because of the authority that I'm under.
5: De ez csak azért van, hogy kinek a tekintélye alatt vagyok én magam.
4: Hello, you've got the picture.
5: Tehát értitek a képet, ugye?
4: Now, Jesus was living exactly the same way.
5: Jézus ugyanígy élt.
4: And he said to his disciples, you have got to learn to live the way that I live. And then if you come under my authority, then my authority will be upon you.
5: Azt mondta a tanítványának, hogy meg kell tanulnotok úgy élni, ahogy én élek, és hogyha ti az én hatalmam alá vetitek magatokat, akkor az én hatalmam lesz rajtatok is.
4: You see, the way to become powerful in the word is to first of all learn to obey it absolutely just the same way that Jesus did.
5: Úgy lehet alapvetően erőssé válni Isten beszédében, hogyha megtanulunk úgy engedelmeskedni neki, ahogy a Jézus engedelmeskedett.
4: And the Holy Spirit is like a drill sergeant at times.
5: És a Szent Szellem néha olyan, mint a kiképző őrmester.
4: He'll put you to the test to see whether you will break rank and disobey because you can't see. I don't see the point. That's stupid or some other reason.
5: Néha kipróbál, ad egy olyan parancsot, hogy csak megtudja belőle, hogy megtörsz a nyomás alatt, vagy kitörsz a fegyelemből, és azt mondod, én nem értem ennek mi az értelme, inkább nem így csinálom.
4: The moment you do that, you lose your authority.
5: És abban a pillanatban, amikor ezt megteszed, elveszted a hatalmadat.
4: Amen.
5: Így van.
4: You've only got a delegated authority. No one of us has absolute authority.
5: Mert csak ránk ruházott tekintélyünk van, és egyikünknek sincs saját tekintélye.
4: If we're under the authority of the king,
5: hogyha a király hatalma alatt vagyunk,
4: then the king's authority is behind what we say.
5: Akkor a király hatalma támogatja a szavainkat.
4: Now this Roman centurion grasped that principle.
5: Ez a római százados megragadta ezt az alapelvet.
4: He said, Lord, don't bother to come to my house. Just speak the word, and my servant will be healed.
5: Azt mondta, Uram, ne fáradj azzal, hogy a házamba jössz, csak mondd ki a szót, és meggyógyul a szolgám.
4: Because I'm a man under authority, just like you.
5: Mert én ugyanúgy, ahogy te, hatalom alá vetett ember vagyok.
4: I know what it means to speak a word, and they just have to obey me.
5: Tudom, mit jelent az, hogy kimondok egy szót, és az embereknek engedelmeskedniük kell.
4: But Caesar has no authority here, but your father, the God you serve, he has authority here. So if you speak, he'll be behind what you say.
5: És a császárnak ezen a területen nincsen hatalma, de a te atyádnak, annak az Istennek, akit te szolgálsz, annak van hatalma ezen a területen, és azért engedelmeskednek a dolgok, ha parancsolsz nekik.
4: And then it says this.
5: És utána azt mondta.
4: It says, Jesus marveled at him.
5: Jézus elámult rajta.
4: And he said, I have not found such great faith, not in all Israel.
5: És azt mondta, hogy egész Izraelben nem találtam ekkora hitet.
4: It took a centurion to behave the way that the Jew should have been behaving for centuries.
5: Egy római százados volt az első, aki úgy viselkedett, ahogy a zsidóknak évszázadok óta viselkedniük kellett volna.
4: And church people are still the same today.
5: És az egyház népe ma is ugyanilyen.
4: They'll say yes, yes, yes, and then do what they like and don't see that they've disobeyed.
5: Azt mondják, hogy igen, igen, igen, utána megteszik, ami nekik tetszik, és észre se veszik, hogy nem engedelmeskedtek.
4: But if we start to get a military attitude to our obedience, I tell you, we're going to have divine authority upon what we say, and we will come to the place of great faith.
5: De hogyha olyan tekintélynek alávetjük magunkat, és engedelmeskedünk úgy, mint ahogy a hadseregben kell, akkor Istennek a tekintélye rajtunk lesz, és akkor tudunk cselekedni nagy dolgokat, és akkor nagy hitre tudunk jutni.
4: I've been reading the Bible now for, well, let's say 50 years. 50
5: most,
4: years.
5: Most már mondjuk 50 éve olvasom a Bibliát.
4: And in the first few months of my conversion, I learned that I had to obey every word that's come out of the mouth of God.
5: A megtérésem utáni első néhány hónapban megtanultam azt, hogy engedelmeskednem kell minden szónak, ami Isten száját elhagyja.
4: Amen. If the word says it,
5: hogyha a Bibliában benne van,
4: yes, sir.
5: Azt mondom, igen, Uram.
4: And I know I'm required to obey it with military obedience.
5: És tudom, hogy katonai fegyelemmel kell engedelmeskednem Isten szavainak.
4: And so the thought of disobeying God's word is unthinkable to me. It has such power, and I've seen the power that comes through obedience.
5: Számomra elképzelhetetlen, hogy Isten beszédének ne engedelmeskedjem, mert láttam, hogy milyen hatalmas erő származik abban, ha engedelmeskedem.
4: Now, my authority in the word is because of my obedience to the word.
5: Nekem azért van tekintélyem Isten beszédében, mert Amen. Engedelmeskedek neki.
4: Same as the centurion.
5: Ugyanígy van a századossal.
4: Same as Jesus.
5: Ugyanígy volt Jézussal.
4: So what happens when I speak to a demon?
5: Tehát mi történik, ha szólok egy démonhoz?
4: I can't conceive of them disobeying because I've never had anybody disobey that I've had authority over. Hello?
5: El sem tudom képzelni, hogy ne engedelmeskedjen egy démon, mert soha nem volt irántam engedetlen senki, aki a hatalmam alatt volt.
4: Now when I was a fairly new Christian.
5: Amikor még eléggé új keresztény voltam.
4: And I started to get involved in the rehabilitation of drug addicts in a house in Watford, England.
5: És elkezdtem Angliában egy ilyen drogosokat rehabilitáló központban dolgozni.
4: And we had these people coming off drugs and God was doing some wonderful things for them.
5: Ezek az emberek elhagyták a kábítószert, Isten csodálatos dolgokat tett velük.
4: And we would bring them off cold turkey through prayer.
5: És utána imával vittük őket át az elvonási tünetek időszakán.
4: And I remember we had one young lady called Frankie.
5: És emlékszem egy fiatal nőre, Frankie-nek hívták. Ő reménytelen kábítószeres rab volt.
4: A prostitute in order to pay for her habit.
5: És prostituált volt azért, hogy ő legyen pénz a szenvedélyére.
4: She was now saved.
5: Megtért.
4: Gloriously transformed.
5: Dicsőséges módon megváltozott.
4: But she couldn't stop smoking.
5: De nem tudta abba hagyni a dohányzást.
4: She'd been smoking since she was four because she was born in the gang life.
5: Mert 4 éves kora óta dohányzott, mert egy bandába született és ott élt.
4: Every time we had a meeting.
5: Valahányszor istentisztelet volt.
4: Particularly if there was praise and God's presence came.
5: Különösen, hogyha dicsőítés volt és jött Isten jelenléte.
4: She would run out the meeting and have to have a cigarette.
5: Ez a nő kirohant az összejövetelről, mert rá kellett gyűjteni egyszerűen.
4: So one meeting, I went out after and I said, Frankie, come on into the meeting.
5: És egyszer utána mentem, mondtam, Frankie, gyere be az alkalomra.
4: So I'd love to be, but you see, I can't. I've got to have a cigarette. I've got to have a cigarette.
5: Azt mondta, nagyon szeretnék, de nem tehetem, mert muszáj rá gyűjtenem.
4: And I know I can't smoke in there.
5: És tudom, hogy ott bent nem lehet.
4: So I have to come out here.
5: Úgyhogy ide ki kellett jönnöm ezért.
4: So I said, well, come on, Frankie, let's confess. Who you are and Jesus. I said, just say with me.
5: Azt mondtam, gyere Frankie, most valljuk meg, ki vagy te Krisztusban, mondd velem.
4: Jesus Christ has given me victory over smoking.
5: Jézus Krisztus győzelmet adott nekem a dohányzás fölött.
4: He's the Lord of smoking.
5: Ő ura a dohányzásnak is.
4: And I was expecting her to make a faith confession.
5: És arra számítottam, hogy a hit megvallását elmondja ez a nő.
4: Then suddenly her face changed.
5: Hirtelen megváltozott az arca.
4: And I heard this weird voice come out of her.
5: És egy ilyen hajmeresztő hang jött ki belőle.
4: Which said to me.
5: Ami azt mondta nekem.
4: How did you know I was in here?
5: Honnan tudtad, hogy itt vagyok?
4: It was my first encounter with a demon.
5: Ez volt első találkozásom egy démonnal.
4: I said, I didn't, but I do now.
5: Azt mondtam, eddig nem tudtam, de most már tudom.
4: And he said, I've been in her since she was 4 years of age. She can't live without me. I'm absolutely part of her. You'll never be able to cast me out.
5: Azt mondja, hogy én benne élek ebbe a lányba, mióta 4 éves volt, ő nem tud nélkülem élni, mert a lényének a része vagyok, úgyhogy nem üzhetsz ki.
4: She'll never let me go. She can't live without me.
5: És soha nem fog elengedni engem, mert nem tud élni nélkülem.
4: And then it said this.
5: Aztán azt mondta.
4: It said, anyway, you're just a greenhorn, you're just a novice.
5: Egyébként te még csak egy újonc vagy.
4: You've got no idea how to cast out demons.
5: Fogalmad nincs arról, hogy kell démonokat kiűzni.
4: And I'm not going to listen to a pipsqueak novice like you.
5: Én nem fogok egy ilyen szalajtott bugris újoncra hallgatni, mint te.
4: So it was quite insulting.
5: Eléggé sértő volt a dumája.
4: Then he said, you better phone for so and so. He was the expert in the region for casting out demons.
5: Aztán azt mondta, hogy inkább hívd fel XY telefonon, mert ebben a térségben ő a démonüzés szakértője.
4: And I thought, yeah, you're probably right. Okay.
5: Azt gondoltam, rendben van, valószínűleg igazad van.
4: I was on my way to the phone.
5: És ahogy már mentem a telefon felé.
4: Wait a minute.
5: Aztán egy pillanat.
4: I may be a greenhorn, I may be a novice.
5: Lehet, hogy még csak újonc vagyok.
4: But my Bible says Jesus has given me power and authority over all demons.
5: És a Biblia azt mondja nekem, hogy Jézus hatalmat és erőt adott nekem minden démon fölött.
4: But you see, I couldn't say it with the authority that I can say it now. Amen?
5: De tudjátok, akkor még nem tudtam azzal a tekintéllyel kimondani ezt, mint most.
4: So I came back and said, look, I may be a novice, but I've got authority to cast you out.
5: Tehát azt mondtam, nézd, de lehet, hogy csak újonc vagyok, de van hatalmam kiűzni téged.
4: Don't make me laugh, you'll never cast me out.
5: Mire azt mondtam, ne nevettes, sose fogsz kiűzni.
4: But I was stubborn and I kept at it and kept at it and kept at it.
5: De én konok voltam és kitartottam és nyomtam a dolgot.
4: And after about maybe 2 or 3 hours.
5: Körülbelül talán 2-3 óra múlva.
4: This demon said, "All right, I'm going."
5: Azt mondta ez a démon, rendben megyek.
4: And Frankie screamed, fell to the ground, and the demon came out of her.
5: És Frankie egy nagyot visított, a földre esett, és a démon kijött belőle.
4: She was totally delivered.
5: Teljesen megszabadult.
4: And I lost touch with her long ago, but all the time I knew her, she never ever smoked again.
5: Már nagyon régen nem tudok róla semmit, de egész addig, amíg tudtam az életéről, nem gyűjtött újra rá.
4: Now, I could do the same thing, and I have done the same thing, in 10 seconds.
5: Most már ugyanezt megtehetem, meg kell tennem, és meg is tettem már 10 másodperc alatt.
4: I know in a much better way who I am.
5: Mert most már sokkal jobban tudom, hogy ki vagyok.
4: And the demons know who I am.
5: És a démonok is tudják, hogy ki vagyok.
4: And I speak to them as one having authority.
5: És úgy beszélek hozzájuk, mint akinek hatalma van.
4: Because for 50 years I've lived under that authority.
5: Mert 50 éve élek Isten tekintélye alatt.
4: Amen. And the demons know that.
5: És a démonok tudják.
4: So if I say you're coming out now in Jesus' name, they say, "All right, we surrender, we'll come out."
5: És hogyha azt mondom nekik, hogy most Jézus nevében kimentek, akkor azt mondják, rendben, megadjuk magunkat, már megyünk is.
4: Amen. So the Holy Spirit will become, he will become a drill sergeant and by disciplining you, he will train you more and more to become a man or woman of obedience.
5: Tehát a Szent Szellem olyan lesz, mint a kiképző őrmester, és hogy folyamatosan képez és edz minket, egyre inkább engedelmes szolgái leszünk Istennek.
4: And the more you respond to him,
5: és minél jobban reagálunk őre,
4: the quicker and more complete will be the manifestation of your sanctification.
5: Annál gyorsabb és teljesebb lesz a megszentelődésetek megnyilvánulása.
4: Amen.
5: Amen.
4: And you'll end up with a holy life.
5: És végül szent életet fogtok élni.
4: But the discipline of the Spirit is, it releases the power of God's grace, and it's given to you as a free gift. It's not you saying, right, you smarten yourself up by your own strength. No, you can't do that, but by the power of God's grace, you can be totally changed.
5: De, és hogyha a Szent Szellem képez titeket, és ő az edzőtök, akkor, és engedelmeskedtek, akkor megkaphatjátok Isten kegyelmét, a teljes megszentelődést, ezt nem azért kapjátok meg, mert ti olyan okosak és jók vagytok.
4: And I want to go on with that now.
5: Szeretnék
4: come to 1 Thessalonians.
5: Menjünk akkor az 1 Tesszalonikai levélhez.
4: I want us to come in at chapter 3 first of all.
5: És szeretném, hogyha először az a harmadik fejezethez mennénk.
4: You see how where this begins. It's a major part of God's of Paul's letter to that church in Thessalonica.
5: Ez egy jelentős részét képezi Pálnak a tesszalonikai gyülekezethez írt levelének.
4: They'd come out of a pagan idolatrous background.
5: Ez a gyülekezet egy pogány bálványimádó háttérből jött ki.
4: Society was totally immoral, unclean and filthy, and they had not yet got rid of all that stuff.
5: Körülöttük még a társadalom teljesen erkölcstelen és szennyes és romlott volt, és ezek az emberek még nem tudtak ebből teljesen kijönni.
4: So come to 1 Thessalonians 3.
5: Tehát 1 Tesszalonika 3.
4: And he's rejoicing in their love and all their wonderful ways in which their lives have already been transformed.
5: Pál örvendezik annak, hogy milyen szeretet van ezekben az emberekben, és hogy az életük már sok szempontból mennyire átalakult.
4: And he says, may the Lord make you increase, verse 12, and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
5: Azt mondja a 12. vers, titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek mi is vagyunk ti általatok.
4: So that he may establish your hearts blameless, or you could say your spirits, it's an interchangeable word. So he may establish your hearts or your spirits blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ.
5: Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, de mondhatnánk, hogy a szellemeteket, mert ez a két szó felcserélhető. Feltehetetlenek ki a szentségben, ami Istenünk és Atyák előtt, amikor eljő, ami Urunk Jézus Krisztus. Ez egy kulcs itt.
4: It starts with love. Hello, can you hear me?
5: A dolog a szeretettel kezdődik, halljátok?
4: And I'm going to show you how that's the pattern right through the New Testament.
5: És meg fogom nektek mutatni, hogy ez a minta, ez a szabály az egész Új Szövetségben.
4: And the power of sanctification comes through experiencing increasingly the power of God's love in you and through you towards other people.
5: A megszentelődésnek az ereje azáltal növekszik, hogy megtapasztaljátok Istennek a szeretetét először is bennetek és fölöttetek, és utána rajtatok keresztül a más emberek életében.
4: Now come to chapter 4.
5: Akkor most menjünk a negyedik részhez.
4: Come in at verse 3.
5: Harmadik vers.
4: For this is the will of God, even your sanctification.
5: Mert ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek.
4: That each one of you should abstain from sexual immorality.
5: Hogy magatokat a paráznoságtól megtartóztassátok.
4: That each one of you should know how to possess his own vessel, or his own body if you like, in sanctification and honor.
5: Hogy mindegyiktek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét vagy testét.
4: Not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God.
5: Nem a kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.
4: That no one should take advantage or defraud a brother in this matter.
5: Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát.
4: The Lord is the avenger of all such as we have forewarned you and testified.
5: Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot teszünk.
4: For God did not call us to uncleanness but to holiness. See that word comes three times in those three verses.
5: Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Ebben a három versben háromszor van ez a szó.
4: Therefore he who rejects this does not reject man but God who has given us his Holy Spirit.
5: Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is közölte
4: bennünk. Concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another.
5: Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szik
4: részen. We come in at verse 3.
5: Harmadik vers.
4: For this is the will of God, even your sanctification.
5: Mert ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek.
4: That each one of you should abstain from sexual immorality.
5: Hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok.
4: that each one of you should know how to possess his own vessel, or his own body if you like, in sanctification and honor.
5: Hogy mindegyiktek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét vagy testét.
4: Not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God.
5: Nem a kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.
4: That no one should take advantage or defraud a brother in this matter.
5: Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát.
4: The Lord is the avenger of all such as we have forewarned you and testified.
5: Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tesztek.
4: For God did not call us to uncleanness, but to holiness. See, that word comes three times in those three verses.
5: Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Ebben a három versben háromszor van ez a szó.
4: Therefore he who rejects this does not reject man, but God, who has given us his Holy Spirit.
5: Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is közölte
4: velünk. Concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another.
5: Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek.

0: Megnek káros így, ha valamely dologban az ő atya fiát.
1: The Lord is the avenger of all such as we have forewarned you and testified.
0: Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.
1: For God did not call us to uncleanness, but to holiness. See, that word comes three times in those three verses.
0: Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Ebben a három versben háromszor van ez a szó.
1: Therefore he who rejects this does not reject man, but God, who has given us his Holy Spirit.
0: Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is közölte
1: velünk. Concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another.
0: Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek.
1: Now, see, there are certain movements which are so focused on the love of God that they are so loving that they indulge and forgive and tolerate this immorality, but that's not the biblical pattern.
0: Vannak olyan mozgalmak, amelyek annyira belemerülnek a szeretet témájába, hogy mindenfélét eltűrnek, és a tisztátalanságot, a bűnt is eltűrik, de a bibliai szeretet ez nem ilyen.
1: And it's not just what we do, it's what we think.
0: És nem csak arról szól a történet, amit teszünk, hanem amit gondolunk.
1: Jesus said, if you lust after a woman in your heart, you've committed adultery in your heart already.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha a szívedben kívánsz egy nőt, akkor már elkövetted vele a házasság felét a szívedben.
1: There's a great call to cleanness.
0: Tehát egy nagy elhívásunk van a tisztaságra.
1: And there's a great warning that we should take this seriously and not reject what's being said.
0: És van egy nagy figyelmeztetés előttünk, hogy vegyük ezt komolyan és ne utasítsuk el ezeket a szavakat.
1: Now let's move on into 1 Thessalonians 5. I'm going to leave a lot out which I suggest you read because it is a powerful passage of scripture.
0: Most tovább lépünk az ötödik részre, kihagyunk néhány verset, de bátorítalak titeket, hogy majd olvassátok el egyedül ezt az egész szakaszt, mert nagyon erőteljes ebben a témában.
1: And we're coming down to verse 12.
0: 12. vers.
1: And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and who admonish you.
0: Kérünk továbbá, buzdítunk titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket.
1: And to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves.
0: És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel, egymással békességben éljetek.
1: Then there come a lot of practicalities, which I'm not going to go into.
0: Aztán van egy csomó gyakorlati utasítás, amiben nem megyek most bele.
1: It says in verse 22, abstain from every form of evil.
0: Azt mondja a 22. vers, hogy mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek.
1: And you're going to have people who love you enough to get at you if you don't come into line with these things. It's part of an eldership, part of a leadership responsibility.
0: Lesznek olyan emberek, akik eléggé szeretnek titeket ahhoz, hogy megmondják nektek, hogyha kicsúsztatok a megfelelő vágánytól, ról ez a vezetőknek és a véneknek az egyik feladata.
1: And so along with the love, there's the discipline.
0: Tehát a szeretettel együtt jár a fegyelem.
1: And it's coming through men whom God's appointed, and we've got to receive it as coming from the King. Can you hear me?
0: És ez az Istentől való nevelés, ami olyan embereken keresztül jön el az életünkhöz, akiket Isten jelölt ki. Tehát a király utasításaiként kell ezeket fogadnunk.
1: And the purpose of this is the manifestation of our entire sanctification.
0: És ennek az a célja, hogy a mi teljes megszentelődésünk megnyilvánuljon.
1: They don't just say, well, come on, brother, let me just wave my hands over you. Boom, and it's all done for you.
0: Tehát ez nem így van, hogy na testvérem, akkor hagyd segítsek neked, és így a kezemet megmutatom fölötted, és akkor hirtelen vége az egész problémának.
1: Or here's a tin of instant holiness.
0: Hanem itt van egy ilyen csak forró vízbe felkevert, megfőzött szentség, úgyhogy itt van, itt meg.
1: Just take it with warm milk and drink it and you'll be holy.
0: Illetve hát ez még csak a por, úgyhogy meleg tejbe kevert be, és akkor ígyad meg, és akkor szent leszel.
1: Amen? It doesn't come that way.
0: Tehát nem így működik a dolog.
1: Amen? And we've got to follow the biblical pattern.
0: Nekünk a bibliai mintát kell követnünk.
1: Now come to verse 23.
0: Nos, 23. vers.
1: Now here's the sort of conclusion to this.
0: Ez a végkövetkeztetés az egész történetből.
1: It encapsulates all that's been said in the previous three chapters at least.
0: Ez összefoglalja mindazt, ami az előző legalább három fejezetben elhangzott.
1: This is how it works.
0: Így működik a történet.
1: Now, says Paul.
0: Azt mondja Pál, na most.
1: May the God of peace himself sanctify you completely.
0: Maga a békességnek Isten szenteljen meg titeket mindenestől.
1: So it's a process of God himself. Amen.
0: Tehát egy maga Isten által végzett folyamatról van
1: szó. But you've got to be open to the process for the process to work in you.
0: De ahhoz, hogy ez a folyamat működjön bennetek, ezt nektek hagynotok kell.
1: He's called here the God of peace.
0: Itt a békesség Istenének nevezi az Urat a Pál.
1: Now may the God of peace himself

0: sanctify you completely or entirely.
1: Maga a békességnek Isten szenteljen meg titeket mindenestől, avaz teljesen.
0: And may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
1: És a ti egész szellemetek és lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
0: In other words, if Jesus was to come tomorrow,
1: más szóval, hogyha Jézus holnap eljönne,
0: or next week,
1: vagy jövő héten jönne,
0: the work is so complete, there's not a thing in you that he has to rebuke or punish because you're absolutely blameless.
1: Akkor annyira tökéletesen elvégzett legyen már bennetek ez a munka, hogy ne legyen semmi, amit Jézusnak meg kéne dorgálnia vagy büntetnie, mert annyira fedhetetlenek vagytok akkorra.
0: You're entirely sanctified.
1: Teljesen meg vagytok szentelve.
0: And notice the order.
1: Figyeljétek a sorrendet.
0: Spirit.
1: Szellemetekben.
0: Soul.
1: Lelketekben.
0: And body.
1: És testetekben.
0: And then he says this.
1: Aztán azt mondja.
0: And he who calls you is faithful, who also will do it.
1: Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
0: So it's God that does it.
1: Tehát Isten teszi ezt.
0: And yet at the same time,
1: mégis ugyanakkor,
0: it's you working together with God that allows it to happen.
1: A ti Istennel való együttműködésetek tehát teszi lehetővé, hogy ez megtörténjen.
0: Now I'm coming back to that in just a little while to do it in much more detail, probably in the next session.
1: Valószínűleg a következő tanításban visszatérek erre és sokkal részletesebben beszélek majd róla.
0: And if we get this,
1: és ugye ezt felfogjuk,
0: then the whole power of transformation is going to flood into our lives and into everybody that we touch.
1: Akkor az átalakulás teljes ereje be fog áradni az életünkbe és mindenkinek az életébe, akit megérintünk.
0: You to just come with me now.
1: De most szeretném, ha velem odalapoznátok.
0: We're going to come back to this later.
1: Majd később ehhez visszatérünk.
0: Come to Philippians chapter 2.
1: Gyertek a Filippi 2-höz.
0: And I want to come to verse 12 of Philippians chapter 2.
1: Tehát Filippi 2:12.
0: Verse 12.
1: 12. vers.
0: Therefore, my beloved,
1: adnokokáért szerelmeseim,
0: as you have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence.
1: Amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben.
0: Now notice the issue that's immediately brought up is the issue of absolute obedience.
1: Figyeljétek, itt megint a maradéktalan engedelmesség témája kerül elő.
0: And it's an obedience which, and Paul puts it like this.
1: És ez egy olyan engedelmesség, amit Pál így fejez ki.
0: Because he's no longer in the church, he's now on his way and he won't be there anymore.
1: Hiszen ő már nincs ebben a gyülekezetben, hanem úton van és nem is jön vissza ide.
0: He's moved on.
1: Tovább lépett.
0: He says, now while I was with you, my presence and my authority made you obey, but it could have been external, not deep down in your heart.
1: Azt mondta, hogy amíg veletek voltam, addig a jelenlétemnek a tekintélye rávett titeket, hogy engedelmeskedjetek, de lehet, hogy ez csak egy külső cselekedet volt részetekről, nem a szívetekből fakadt.
0: But I want the kind of obedience where you'll love me so much and you'll so desire to obey me that you obey me much more in my absence than you did in my presence.
1: De azt akarom, hogy annyira szeressetek engem és annyira mélyről fakadjon az irántam való engedelmesség bennetek, hogy még sokkal inkább akarjatok nekem engedelmeskedni, amikor
0: let me try and illustrate this.
1: Megpróbálok példát mondani.
0: Imagine a family where, you know, the parents have got three teenage children.
1: Képzeljétek el egy családot, ahol három tizenéves gyerek van a családban.
0: This Jane is 16.
1: Jane 16 éves.
0: And there's Peter who's 12.
1: Péter 12.
0: And there's Janet who's 9.
1: És Janet, aki 9.
0: And they say to them, look, Daddy's going to take me away for a wonderful relaxing weekend because I need it, and you're going to be at home all by yourselves.
1: És a mama azt mondja, gyerekeknek nézzétek, apátok most elvisz engem egy ilyen pihentető hétvégére, mert nagy szükségem van rá, és ti egyedül lesztek itthon.
0: Now Jane, you're in charge.
1: Na Jane, te vagy a főnök.
0: And I want you to make sure everything's done in our absence the way that it, you know, we would have you do it if we were here.
1: És szeretném, ha gondoskodnál arról, hogy a távollétünkben ugyanúgy történjenek itt a dolgok, ahogy történnének, ha itt lennénk.
0: Would you promise that?
1: Megígéred, hogy elintézed?
0: Oh, yes, mom.
1: Igen, mama.
0: And then mom and dad go off.
1: És aztán papa és mama elmennek.
0: Now, just imagine that Jane says, look, because we love mom and dad so much.
1: Képzeljétek el, hogy ezt mondja Jane, hogy mivel annyira szeretjük papát és mamát.
0: Let's be even more obedient while they're not here than we would be if they were here.
1: Akkor mielőtt nincsenek itt, legyünk még engedelmesebbek, mint hogyha itt lennének.
0: So they go through, I won't go through the whole procedures, but they do everything impeccably the way that they would do it to please mom and dad if they were there.
1: Tehát mindent végig csinálnak a háztartásban meg az életükben, amit kell, és nagyon szőrszál hasonlató pontossággal ugyanolyan engedelmesen, mint hogyha itt lenne a papa meg a mama.
0: Now that's real obedience.
1: Na ez az igazi engedelmesség.
0: What would most teenagers do?
1: De mit csinálna a legtöbb tini?
0: Well, it's probably best not to find out.
1: Valószínűleg akkor járunk jobban, ha nem próbáljuk kitalálni.
0: But wouldn't that not be a demonstration of love in action? Because love in action manifests itself in obedience. Can you hear me?
1: De nem ez lenne igazán a cselekvő szeretetnek a bizonyítéka, hiszen a cselekvő szeretet engedelmességben nyilvánul meg, ugye halljátok?
0: Just imagine that you could have one week of your life where God would say, I'm just going to shut the door, I'm not going to know what you do, you can do whatever you want to do during that week.
1: Képzeljétek el, hogy lenne az életeteknek egy hete, amire Isten azt mondja, hogy nem akarom tudni, mi történik veled ezen a héten, én lehúzom a rólót, azt csinálsz, amit akarsz ezen a
0: héten. If your love is superficial,
1: hogyha felszínes a szereteted Isten iránt,
0: your obedience will be superficial.
1: Akkor az engedelmességed is felületes.
0: Great, let me do all the things I've always wanted to do, but I knew God wouldn't like me doing that.
1: És akkor azt mondod, hogy na jó, akkor most megcsinálok mindent, amit mindig szerettem volna csinálni, de nem csináltam, mert Isten nem engedte volna meg.
0: That's not real obedience.
1: Ez nem az igazi engedelmesség.
0: Obey much more in my absence than you would in my presence. That's real obedience.
1: Az igazi engedelmesség az, hogy sokkal jobban engedelmeskedsz a távollétemben, mint a jelenlétemben.
0: There's a Greek word that's used.
1: Van itt ide egy görög szó.
0: And it's often spoken of, particularly about the Lord Jesus in his relationship to the Father.
1: Nagyon gyakran az Úr Jézusnak az Atyával való kapcsolatára használja ezt a görög szót a Biblia.
0: But it's also used quite a bit in Jesus's commandments to his and in his to listen to him and to do what he says.
1: De sokszor használja a Biblia azzal kapcsolatban is, amikor Jézus az ő tanítványainak mondott valamit, és azok odafigyeltek és engedelmeskedtek.
0: Now it's not the usual Greek word for just listening. It's got a definite, a peculiar way about it.
1: Ez az odafigyelésnek vagy odahallgatásnak nem az általános görög szava, hanem ebben van valami különleges jelentés.
0: Now, we don't have a word for it anymore in the English language, interestingly enough.
1: Angolul már nincs ilyen szó, és ez elég érdekes.
0: But there is an old-fashioned word which was in the earlier English translations.
1: De van egy régies angol szó, ami a régi angol Biblia fordításokban benne van.
0: And it's the word hearken.
1: Hát ez angolul így hangzik, hogy hearken, tehát ez az odafigyelés és figyelemmel odafigyelés.
0: And in those days in society,
1: azokban a napokban a társadalomban,
0: we had people who owned large houses and had lots of servants.
1: Voltak olyan emberek, akiknek nagy házaik voltak és sok szolgájuk volt.
0: And a faithful servant would hearken to his master.
1: Egy hűséges szolga figyelt, ilyen módon figyelt az ő urára.
0: And he would listen in a particular way.
1: Vagy a gazdájára, egy adott módon figyelt oda rá.
0: And the word has the idea of listening very, very intently.
1: Ez egy nagyon nagy figyelemmel való odahallgatást jelent ez a szó.
0: But you already have the predisposition to obey even before your master said a word.
1: És ennek az odafigyelésnek ott van a hátterében az, hogy már előre eldöntötted, hogy engedelmeskedni fogsz, amikor még nem is tudod, hogy a gazdád mit fog mondani.
0: Your purpose in listening so carefully is to make sure you understand the instructions perfectly and you do everything exactly the way your master wants you to do it.
1: Azért figyelsz olyan figyelmesen, mert pontosan akarod érteni, hogy mit akar a gazdád, és tökéletesen akarod végrehajtani az utasítást.
0: Before he said a word, you've already got an idea. I'm going to obey whatever he tells me to do. I just want to make sure I get it right, so I'm going to listen very carefully to hear what he's saying.
1: Mielőtt bármit mondott a gazdád, már eldöntötted előre, hogy engedelmeskedni fogsz, és ezért figyelsz oda, nagyon hegyezed a füledet, hogy tökéletesen értsed meg, amit akar.
0: Now that was the attitude of Jesus to his father.
1: Jézus ugyanígy állt hozzá az atyához.
0: And he was looking for that same attitude in his disciples.
1: És a tanítványaiban is ugyanezt a hozzáállást kereste.
0: When I was in the Royal Air Force,
1: amikor a légierőben voltam,
0: had a crime.
1: Volt egy bűntény.
0: And this crime was called, I hope it translates, it was called dumb insolence. What it meant was this.
1: Tehát ez a bűntény a következő volt, amit el lehetett követni.
0: When your sergeant told you to do something,
1: amikor az őrmester parancsolt valamit,
0: you pull the face,
1: akkor ilyen merev arc kifejezéssel,
0: but you still did it.
1: Megtetted mégis.
0: You did it with an outward obedience, but you did it with an internal rebellion. Hello?
1: Tehát az ember úgy engedelmeskedett a parancsnak, hogy belül a szívében azért lázadt a parancs ellen.
0: And they weren't satisfied, you just did it. You had to also do it with the right attitude.
1: És nem voltak boldogok ettől a tisztek, mert ők azt akarták, hogy a megfelelő hozzáállással engedelmeskedjen az ember.
0: And if he said, right, Amen. Clean up that toilet.
1: Azt mondták, rendben van, akkor tisztíts ki ellen ezt a WC-t.
0: And you said, yes, sergeant.
1: És akkor azt mondta az ember, igen, őrmester.
0: You said the right words and you did the right thing, but inside you were having a wrong attitude.
1: A megfelelő szavakat mondtad és a megfelelő dolgot tetted, de szíved mélyén nem a megfelelő volt a hozzáállás.
0: And you would be, that was a crime.
1: Ez bűntének számított.
0: And you could go to jail for a week for dumb insolence in the Royal Air Force.
1: És a királyi légierőnél egy hét zárkát lehetett kapni az ilyesmiért.
0: So we learned to say, yes, sergeant.
1: Ugye megtanultuk így mondani, igen, őrmester.
0: And look happy and smile.
1: És boldogan mosolyogni közben.
0: Because we didn't want to pay the penalty of dumb insolence.
1: Mert nem akartuk megfizetni a büntetést ezért a bűnért.
0: Now notice the first words here are the way. The fact of obeying and the way that we obey.
1: Tehát itt az első szavak kifejezik az engedelmesség tényét és azt, hogy milyen módon engedelmeskedünk.
0: Then comes this next phrase.
1: Ez a következő kifejezésben.
0: Work out your own salvation with fear and trembling.
1: Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket.
0: So that puts the responsibility upon you.
1: És ezért teljesen ti vagytok felelősek.
0: It doesn't say just stand there and God will wave his hands and boo, it'll be done for you.
1: Nem azt mondja, hogy te csak álljál ott, és akkor Isten majd int feléd egyet, és akkor puff, meg lesz.
0: Our God isn't a God of Cinderella. The bride of Christ is not Cinderella. Do you understand what I mean?
1: A csipkerózsika? Tehát a Krisztus mennyasszonya nem csipkerózsika, és Isten nem a csipkerózsika mesét meséli.
0: Where's
1: hamubőke. Okay, yeah, we have it.
0: She was the girl in rags that the fairy came and went boom and suddenly she was like a queen.
1: Igen, tehát ő volt az, aki rongyokban járt, aztán jött a jótündér, egyet intett a pálcájával, és akkor hirtelen királynői öltözete lett.
0: Well, we call that story is called Cinderella in English.
1: Igen, tehát ez a hófehérk története.
0: And some people.
1: I'm sorry. Okay, hófehérke, igen.
0: Some people want a Cinderella salvation.
1: Néhányan szerették, hogyha én hófehérkés üdvösséget nyernének.
0: Because I've got my eternal life insurance policy in my back pocket.
1: Mivel itt van a farzsebemben az örök életre a biztosítási kötvényem.
0: I can live with all kinds of sins and wrong things in my life.
1: Mindenféle bűnnel és rossz dologgal együtt élhetek az életemben.
0: Then when I die,
1: és amikor meghalok,
0: God's gonna touch me.
1: Akkor Isten így megérint, és
0: suddenly,
1: és hirtelen
0: I'll be this beautiful bride of Christ.
1: Egy gyönyörű mennyasszonya leszek Krisztusnak.
0: No, you've got to work out your salvation.
1: Nem, ki kell munkálni az üdvösséget.
0: With fear and trembling.
1: Félelemmel és rettegéssel.
0: But then it says this.
1: De aztán azt mondja.
0: Next verse.
1: Következő versben.
0: For it is God who works in you both to will and to do of his good pleasure.
1: Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
0: Now that sounds almost like a contradiction.
1: Ez szinte ellentmondásnak hangzik.
0: But it's two sides of a truth.
1: Pedig ezek egy igazságnak a két oldala.
0: And the best illustration that I've ever found is to talk about one of these large transcontinental trucks that you see these days, so like a Mercedes 18-wheeler truck.
1: Tehát mondjuk egy ilyen 18 hengeres Mercedes kamion, meg a mai napokban használt ilyen több kontinensen átmenő kamionok, talán a legjobb példa, amit valaha megértettem ennek az illusztrálására.
0: And they're even bigger in Texas, of course, being Texas. We have big trucks.
1: Hát a Texasban természetesen még a kamionok is nagyobbak, mint bárhol máshol, mert ez Texas.
0: And it has a powerful engine.
1: Nagyon erős motorjuk van.
0: But the amazing thing is that they have also what's called power-assisted steering. You get it in all kinds of cars these days.
1: De szervókormány van bennük. Manapság már mindenféle autóban van.
0: But it was there in trucks for many years before cars went that way.
1: De a teherautókban már sok évvel azelőtt volt szervókormány, mint hogy a személyautókba beszerelték volna.
0: When you turn on the engine,
1: amikor bekapcsolod ugye a gyújtást,
0: turn on the power-assisted steering,
1: akkor ez bekapcsolja a szervót is.
0: Then a young little girl could get into the driving seat of that truck.
1: Akkor egy fiatal lány is beülhet a sofőrülésbe ebben a kamionban.
0: And she could turn that steering wheel. And to our amazement, these great big wheels start moving in obedience to her little hands turning the steering wheel.
1: És megforgathatja a kis kezeivel a kormánykereket, és azok a hatalmas kerekek a kamionon elkezdenek engedelmesen forogni.
0: It looks like she's bionic woman, but it's not really her. It's not really her doing it.
1: Ez olyan, mint hogyha ő egy ilyen szuper robot nő lenne, pedig nem.
0: And yet it is her doing it. See, that's the contradiction here.
1: És mégis neki kell tekerni a kormánykereket. Ez itt a látszólagos ellentmondás.
0: The wheels never turn by themselves.
1: A kerekek önmaguktól nem fordulnak el.
0: But the moment she puts the hand on the steering wheel.
1: De azon abban a pillanatban, amikor a lány megfogja a kormánykereket.
0: And indicates by turning the wheel the direction she wants to go in.
1: És a kormánykerék elfordításával jelzi, hogy merre szeretne menni.
0: This mechanism kicks in.
1: Bekapcsol ez a mechanizmus.
0: And the wheels turn in complete obedience to whatever the hands are doing on the steering wheel.
1: És a kerekek forognak tökéletesen engedelmeskedve annak, amit a kezek tesznek a kormánykereken.
0: If you turn off the power resistance steering.
1: De hogyha lekapcsolod a motort, a gyújtást.
0: She can't even move it one millimeter.
1: Ez a lány egy millimétert sem tud mozdítani a kormánykeréken.
0: And a big strong guy could get into it and say, well, let me handle it.
1: És akkor beszáll egy nagy darab pasas ebbe a kormánykerék mögé, és ő neki esik a kormánykeréknek.
0: He can't move the
1: line. Hogy majd ő, de neki se sikerül.
0: Amen.
1: Így van.
0: Now, I've never seen a truck driver going along the highway.
1: Soha nem láttam olyan teherautó sofőrt, aki ment az országúton.
0: And saying, I'm believing in Jesus' name to turn left.
1: És azt mondta volna, hogy én Jézus nevében hiszem, hogy most balra fogok fordulni.
0: He's got his hands in his pocket.
1: És közben zsebre vágja a kezét.
0: Now, that's not the way you drive a truck.
1: Mert az ember teherautót nem így vezet.
0: Even if you've got faith, it's not a good way to drive a truck.
1: Még akkor is a hited van, nem jó módszer ez a teherautó vezetése.
0: Amen. You put your hand on the steering wheel.
1: Nem ráteszed a kezed a kormánykerékre.
0: And you indicate the direction that you want to go.
1: És jelzed, milyen irányba akarsz menni.
0: And that power assisted steering will miraculously do for you what you cannot do by yourself.
1: És akkor a szervó kormány szerkezet csodálatos módon megteszi neked azt, amit egyedül nem tudtál volna megtenni.
0: Now, that's a pretty good picture of how the power of God enables us to live a holy life when we indicate by our will that we want to live that way.
1: Ez egy nagyon jó illusztráció arra, hogy Isten ereje mennyi, hogyan segít nekünk a szent élet élésében, hogyha mi az akaratunkkal jelezzük, hogy így akarunk élni.
0: So it's a working together with God.
1: Tehát Istennel való együttműködésről van szó.
0: You recognize you're dependent on his power.
1: Felismered, hogy Isten erejétől függsz.
0: And you can't do anything without that power.
1: És enélkül az erő nélkül nem vagy képes semmire.
0: But you don't just sit and say, Lord, I'm believing you to be make me holy.
1: De nem csak ott ülsz és mondod, hogy Uram, én hiszem, hogy te szentté teszel engem.
0: No, get hold of your life.
1: Nem ragad meg az életedet.
0: And by the actions of your will, you indicate the kind of holy life that you want to live.
1: És az akaratod mozdulásával jelezd, hogy milyen szent életet akarsz élni.
0: And the power of God will kick in to enable you to do it.
1: És akkor Isten ereje besegít, hogy egy erőt adjon neked, hogy meg tud tenni.
0: And that's how we become workers together with God.
1: Így válunk Isten munkatársaival.
0: Amen.
1: Amen.
0: You can't do it on your own.
1: Egyedül nem tudod megtenni.
0: And God will not come and force you to go where you do not choose yourself to go.
1: De Isten sem jön oda, hogy arra kényszerítsen, hogy olyan irányba menj, amerre te nem akarsz menni.
0: So you work it out.
1: Tehát te viszed véghez.
0: But then God works in you both to will and to do of his good pleasure.
1: De utána Isten munkába kezd benned, hogy az akarás és a munkálás is rendben legyen.
0: Notice two phrases there.
1: Figyeljetek itt meg két kifejezést.
0: He works in you first to will, so you really want to go the right way.
1: Először az akaratot munkálja benned, hogy tényleg a jó irányba akarj menni.
0: And then he gives the power to do what you want to do.
1: És utána ad erőt ahhoz, hogy megtedd azt, amit akarsz megtenni.
0: But if you are just pretending,
1: de hogyha csak megjátszod magad,
0: if you got a rebellious attitude, you want to do your own thing.
1: Hogyha lázadó a hozzáállásod és a magad akaratát akarod tenni,
0: you can, then it won't work for you.
1: Akkor ez az egész nem működik neked.
0: So your passion and your will have got to be set to go that way, then he'll supply the power to do it his way.
1: Tehát szenvedélyesen kell akarnod a megfelelő irányba menni, és akkor Isten adja az erőt arra, hogy arra is menjél.
0: You say, well, I haven't got much of a will.
1: És akkor azt mondod, hát nem túl erős az akaratom.
0: And some people had a very damaged will because of experiences in their life.
1: Vannak, akiknek olyan élettapasztalataik voltak, hogy nagyon megsérült az akaratuk.
0: Well, God can come and strengthen your will.
1: De Isten meg tudja erősíteni az akaratodat.
0: He'll work in you to will.
1: Munkálkodik benned, hogy akarjál.
0: And then working you to do of his good pleasure.
1: És utána munkálkodik benned, hogy tedd meg az ő jó akaratát.
0: And you'll end up living that holy life.
1: És akkor végül szentül fogsz élni.
0: Amen.
1: Amen.
0: So we've got no excuse.
1: Tehát nincsen mentségünk.
0: He's provided everything we need.
1: Isten mindent megadott, amik szükséges.
0: He can't and won't do it for us.
1: De ő nem akar és nem is fogja megtenni helyettünk.
0: And we can't do it ourselves, just using our own strength.
1: És mi magunk csak a saját erőnkből nem vagyunk képesek megtenni.
0: We have to learn on a minute by minute day to be workers together with God of his good pleasure.
1: Meg kell tanulnunk, hogy percről percre együtt munkálkodjunk Istennel az ő jó akaratának a cselekvésében.
0: And we got to remember that it's his will that we're doing.
1: És emlékeznünk kell arra, hogy az ő akarata az, amit teszünk.
0: Amen. What time, how much time do I have left?
1: Mennyi idő van?
0: Okay. Let's just do one more thing quickly.
1: Akkor gyorsan még egy dologgal foglalkozunk.
0: So in practice,
1: a gyakorlatban,
0: and we'll look at this much more fully after the break.
1: Majd a szünet után sokkal teljesebben megnézzük ezt.
0: We find that that we'll have fits and starts. We'll say, right, this morning, Lord, I'm going to do your will.
1: Vannak ilyen beindulásaink, ilyen impresszióink, hogy ma reggel, Uram, a te akaratodat akarom tenni.
0: And then you forget that's the way you're supposed to be living.
1: És utána elfelejted, hogy így kéne élned.
0: And you're so used to living your own life, you make decisions without even consulting God.
1: És annyira hozzászoktál ahhoz, hogy a saját életedet éljed, hogy úgy hozol döntéseket, hogy meg se beszéled Istennel.
0: And that's particularly true in your areas where you are most competent. Please hear me.
1: És ez különösen igaz az életednek azokra a területeik, de ahol a legjobb vagy, és halljátok meg, hogy ezt mondom, hogy ahol amit jól csinálsz, abban vagy ilyen.
0: If you're hopeless at something,
1: hogyha valamiben reménytelenül tehetségtelen vagy,
0: you really will call on God because you know you need him.
1: Akkor komolyan Istenhez kiáltasz, mert tudod, hogy szükséged van rá.
0: But if you're good at doing it by yourself and have been doing it by yourself for years, then you think I don't need God there.
1: De hogyha valamit jól tudsz csinálni és már évek óta jól csinálsz valamit, akkor úgy érzed, hogy Istenre abban nincs szükséged.
0: You may not consciously say that.
1: Lehet, hogy tudatosan ezt nem mondod.
0: But you can unconsciously act that way.
1: De lehet, hogy tudat alatt így cselekszel.
0: If you're a good administrator, then you think, well, God's not. I'll do that myself.
1: Hogyha jó szervező vagy ügyintéző vagy, akkor azt mondod, ó, hát Istenre itt nincs szükségem, majd én magam elintézem és csinálod.
0: And for a while I lived like that.
1: Egy darabig én is így éltem.
0: When God had a purpose and He showed me what the purpose was.
1: Amikor Istennek volt egy célja és azt megmutatta nekem.
0: I would say, not consciously, but unconsciously, I would say this.
1: Azt mondtam, nem tudatosan, hanem úgy, hogy észre sem vettem, ezt mondtam magamban.
0: Okay, God, I've got it.
1: Rendben van, Istenem, értem.
0: Just sit down and relax, and I'll get it done for you.
1: Akkor csak ülj le és pihenj egy kicsit, én majd megcsinálom neked.
0: Now, I meant well, but I did it wrong.
1: Jó volt a szándékom, de mégis helytelen volt ez.
0: And if you're very capable and if you're very able, it's amazing how long you can continue making a good impression by your own strength without realizing you're doing it.
1: És hogyha valamiben igazán tehetséges vagy, vagy nagyon gyakorlott vagy, akkor érdekes, hogy milyen sokáig fogod csinálni a saját erőddel jól azt a dolgot, anélkül, hogy észrevennéd, hogy mi van.
0: And if we take over and start doing it in our own strength,
1: hogyha átveszük az irányítást és a saját erőnkkel tesszük a
0: that's
1: dolgokat,
0: what the Bible calls the self-life or what Paul calls the flesh.
1: Ezt hívja a Biblia az én életének, ezt nevezi Pál testnek.
0: And he was a very capable, able person.
1: Pál egy nagyon jó képességű ember volt.
0: So he describes this torment that he got into, desperately trying to do the right thing in his own strength.
1: És akkor leírja ezt a hatalmas küzdelmet, amiben belement az élete, amikor a maga erejéből próbálta a jó dolgot tenni.
0: And discovering that he was a total failure and never succeeded in doing it in a holy way.
1: És rájött arra, hogy teljesen kudarcot vall, és soha nem sikerült neki szent módon tenni az életét.
0: And he struggled and struggled and struggled to improve himself because he wanted to be like Jesus, but he tried so hard in his own strength to do it for some time.
1: És nagyon küzdött a saját életében, a saját erejével, mert ő nagyon akart olyan lenni, amilyen Jézus volt, de a saját erejével próbálta elérni.
0: And he describes this torment, we'll look at it after the break in Romans chapter 7.
1: Majd a Róma 7-ben megnézzük a szünet után ezt a részt, hogy ő hogyan küzdött ezzel a dologgal.
0: Another danger time is when you're tired.
1: Egy másik veszélyes eset, amikor fáradt vagy.
0: Worn out.
1: Kimerült.
0: And you've not maintained the life in God that you normally maintain. That's another danger area.
1: És nem tudod ápolni, fenntartani magadban Istennek azt az életét, amiben általában élsz. Ez egy nagyon veszélyes terület.
0: I'll give you one example of this, I'm going to close.
1: Mondok egy példát erre, aztán abba hagyom.
0: It happened a few months ago.
1: Néhány hónappal ezelőtt történt.
0: I'd been in northern Kenya.
1: Észak-Kenyában voltam.
0: And I was coming home after 3 weeks of pretty exhausting ministry.
1: És 3 hétnyi elég kimerült szolgálat után mentem hazafelé.
0: I was tired out.
1: Ki voltam fáradva.
0: And I flew Eldoret to Nairobi, Nairobi to London, London to I think Chicago, Chicago to Dallas Fort Worth.
1: Tehát e között a 4 állomás között repültem mindenféle átszállásokkal.
0: I've been flying continuously for 36 hours.
1: Tehát 36 órán át repültem folyamatosan.
0: And I got to Dallas Fort Worth.
1: Dallasba, Fort Worthbe értem.
0: Which is just 500 kilometers away.
1: Ami már csak 500 kilométerre van tőlünk.
0: 35 minutes flying time.
1: 35 percnyi repülés csupán.
0: Oh great, I'm soon going to be home.
1: Ónásszerű, hamarosan otthon leszek.
0: I sort of relaxed and was anticipating my rest at home.
1: És arra gondoltam, hogy hátradőlök, pihenek, lazítok és várom az otthoni pihenést.
0: While I'd been in ministry, I was on my toes to be spiritual, but just flying, I think, well, I don't need God to fly.
1: Mert gondoltam, hogy amíg szolgálok, addig nagyon éber voltam és nagyon akartam szellemben lenni, de hát amikor már hazafele repültem a szolgálat után, akkor már annyira nem voltam része.
0: I was off my guard.
1: Tehát nem vigyáztam.
0: I was feeling sorry for myself.
1: Sajnáltam magamat.
0: And then to my joy, they gave me a complimentary upgrade to first class.
1: És nagy örömömre adtak nekem megtiszteltetésből egy ilyen bónusz első osztályú jegyet.
0: Only 35 minutes flight, but still it was nice.
1: Hát ugyancsak 35 percet kellett már repülnem, de azért szép volt tőlük.
0: We all got on the plane.
1: Mindannyian beszálltunk a repülőbe.
0: The plane was about to leave the gate.
1: Éppen hamarosan elhagyta volna a kaput a repülőn.
0: Suddenly there was a big commotion and some man came in carrying two guitars.
1: Akkor hirtelen egy nagy zűrzavar támadt, és jött egy férfi két gitárral a kezében.
0: He was cussing and swearing.
1: És átfogódott, és nagyon rondán beszélt angolul, káromkodott.
0: He was some pop star on his way to San Antonio at a concert, and he nearly missed his flight.
1: Valami pop star volt, és San Antonióba utazott, hogy ott koncertet tartson, és majdnem lemaradt a repülőről.
0: And he got to the gate just a few minutes before the plane departed.
1: És pár perccel a repülő indulása előtt ért a kapuhoz.
0: And they let him on.
1: Bevezették
0: őt. Came on with his two guitar cases. Well, the plane was full.
1: Tele volt már a repülő, jött a két gitártokjával.
0: And I have a suspicion that they'd already given me his seat.
1: És én azt gyanítottam, hogy az ő székét adták nekem előtte.
0: Because there was a first class passenger with no seat.
1: Mert hogy egy első osztályú utas volt, és nem volt helye.
0: So he began to swear even more about that.
1: Úgy, hogy emiatt éppen rondában kezdett káromkodni.
0: The only seat available was the first row of economy. There were five seats.
1: Másodosztálynak az első sorában volt egy ilyen öt ülés egymás mellett, ott volt szabad hely.
0: There was a Hispanic family, a father, mother and two children who were tired and fed up and they were yelling their heads off.
1: Ott volt egy spanyolajkú család, papa, mama, két gyerek, és nagyon fáradtak voltak a gyerekek, és ordítottak torkuk szakadtából.
0: Now this was too much for me and I snapped.
1: Ez nekem már túl sok volt, kikapcsoltam.
0: The only seat for this guy was between these two screaming kids.
1: És az egyetlen hely, ahova ez a fickó leülhetett, a két ordító gyerek között volt.
0: And he was not happy.
1: Nem volt boldog ez a popstar.
0: And his foul language was filling the then the father of the children got up and said, you know, are you talking to my kids like this? And so we look like we're going to have a fight now.
1: És nagyon rondán beszélt, betöltötték a ronda szavai a repülőt, aztán fölállt a gyerekeknek az apja, és az, hogy így beszél a gyerekeimmel, és már arra készültünk, hogy mindjárt összeverekszenek.
0: I could see them calling the police, arresting him, and keeping us waiting for hours. I said, oh, no, Lord, why all this?
1: És akkor már láttam magam előtt, hogy kihívják a rendőrséget, és több óráig ott fogunk vesztegelni, míg ez a történet lezajlik, és arra gondoltam, hogy nem csak 35 perc van a repülésemből, és uram, hát miért van ez most velem?
0: Then he said to me, he said, I've got a simple solution for this.
1: És azt mondta az úr, nekem van egy egyszerű megoldásom erre a problémára.
0: I said, what, Lord?
1: Megkérdeztem, uram, mi az?
0: He said, whose body is yours?
1: Azt mondta, hogy kinek a test, ki a tested?
0: I said, well, it's yours, Lord. I'm here for you to live in as you choose.
1: Mondom, persze, hát a tiéd a testem, uram, hát úgy élsz bennem, ahogy akarsz.
0: He said, thank you, this is what I want you to do.
1: Azt mondja, köszönöm, tehát a következőt szeretném
0: tenni. There's a simple solution to this.
1: Nagyon egyszerű megoldása van a problémának.
0: If I really live in your body, this is what I'm going to do.
1: Hogyha valóban én élek a testedben, akkor én a következőt fogom tenni.
0: I said, what's that, Lord?
1: Megkérdeztem, mi az, uram?
0: He said, I'm going to get up and give him your seat.
1: Azt mondja, fölállok és átadom annak a sztárnak a helyemet.
0: I said, oh no.
1: Azt mondom, mi aj, ne.
0: He said, whose body is it?
1: Mert kinek a teste végül is, ezt kérdezte az úr. Azt mondtam, rendben van, uram.
0: So I got up and let Jesus speak through me and said to this man, I realize you've had it. I could have punched him on the nose. That's what my flesh would have done.
1: És akkor felálltam és engedtem, hogy Jézus beszéljen a számon keresztül, és Jézus a következőt mondta, miközben én nagyon szívesen orrba vertem volna, mert te szerint ezt szerettem volna csinálni.
0: But the Jesus in me wanted to behave totally differently.
1: De a bennem élő Jézus egészen máshogy akart viselkedni.
0: So through me I heard him say this.
1: Tehát rajtam keresztül hallottam, hogy Jézus ezt mondja.
0: You must have had a terrible day.
1: Biztos szörnyű napja volt, uram.
0: And you must be worn out.
1: Biztos nagyon kimerült.
0: I'll be delighted to give you this seat. Why don't you sit here?
1: Nagy örömmel önnek adom ezt az ülést. Miért nem ül ide erre a székre?
0: And I'll move back and sit with the children.
1: És akkor én hátra megyek és leülök a gyerekekhez.
0: So when he had said that, I had to do it.
1: És miután kimondtam, hát csak meg kellett tenni.
0: So he sits down and he says, well, thank you very much, that's very nice of you.
1: Úgy, hogy a gitáros leült, azt mondta, nagyon kedves, öntől köszönöm szépen.
0: He calmed down.
1: megnyugodott.
0: Then I sat down between the two children.
1: Aztán én leültem a két gyerek közé.
0: And Jesus said to me, I want to pick them up and cuddle them.
1: És azt mondta nekem Jézus, hogy most szeretném, hogyha az öletbe ültetnéd őket, és babusgatnád őket egy kicsit.
0: I don't know these kids, they're strangers.
1: Azt mondom, hát nem tehetem ezt ezekkel a gyerekekkel, ezek idegenek.
0: Said, pick them up and I will comfort them.
1: Azt mondta Jézus, hogy vedd a kezedbe őket, és én megvigasztalom őket.
0: So I picked up these two kids.
1: Úgyhogy fölvettem a két gyereket.
0: And through me Jesus began to comfort them.
1: És rajtam keresztül Jézus elkezdte vigasztalni őket.
0: Within 2 minutes.
1: Két percen belül.
0: They'd fallen asleep in my arms and there was peace on the plane.
1: Elaludtak a karomban és béke volt a repülőn.
0: Everybody breathed a sigh of relief.
1: Mindenki megkönnyebbülten felsóhajtott.
0: And the plane took off and we flew to San Antonio.
1: Felszállt a repülő és elindultunk San Antonio felé.
0: The parents took their children back for me, gratefully thanking me for what I'd done for them.
1: Aztán hálásan elvették a szülők tőlem a gyereküket, megköszönték, hogy amit tettem értük.
0: This man turned around to me and said, look, he said, I want to apologize for the way I behaved. I've just had a hell of a day and I just let go with my temper. I'm so sorry.
1: És az apa hozzám fordult, és azt mondta, hogy elnézést kérek az előbbi viselkedésemért, nagyon szörnyű. A gitáros fordult hozzám, hogy szörnyű napon volt, elnézést kérek a korábbi viselkedésemért. Azt mondtam, rendben van, akkor elmondom önnek az én oldalamat.
0: I'm a Christian and Jesus lives in me.
1: Én keresztény vagyok, és Jézus bennem él.
0: And it was him in me that insisted in being so nice to you.
1: És ő volt az, aki ragaszkodott azzal, ahhoz, hogy ilyen kedves legyek önhöz.
0: I said, if I had been unconverted, I would have punched you on the nose for your foul behavior.
1: Azt mondtam neki, hogy ha nem lennék megtérve, akkor a ronda viselkedése miatt én orba vágtam volna.
0: I just want to be honest with you.
1: Úgyhogy őszinte akarok lenni önhöz.
0: I said, but Jesus has so transformed me that he just wanted to show his love and compassion for you.
1: De Jézus annyira átalakított engem, hogy meg akarta önnek mutatni a szeretetét és az irgalmát.
0: I said, you don't know Jesus, do you?
1: Azt mondtam, ugye ön nem ismeri Jézust?
0: He said no.
1: Azt mondta nem.
0: I said, would you like to? He said, well, if he's like you, yes.
1: Megkérdeztem, akarja ismerni, mire ő azt mondta, hogy ha Jézus olyan, mint ön, akkor igen.
0: I said he's much more wonderful than me.
1: Azt mondtam neki, hogy ő sokkal csodálatosabb, mint én vagyok.
0: And that guy got converted.
1: És az a fickó megtért.
0: Now, and then the pièce de résistance. You know what that is?
1: The pièce
0: de résistance. It's a French term for the final capping stone. The pièce de résistance.
1: Na, és akkor a habatortán a történet.
0: You must have a phrase for that in
1: Hungarian. Yeah, yeah. It's okay.
0: Was that as I got off the plane, the staff handed me a bottle of champagne and said, "Thank you very much for your help."
1: Amikor leszálltam a repülőről, akkor a személyzet átadott nekem egy üveg pezsgőt, és megköszönték a segítségemet.
0: So I went home rejoicing. Amen.
1: Úgyhogy örvendezve mentem haza ezután.
0: I'm still learning, but when you let Jesus live in you, it's wonderful what he does through you.
1: Még mindig tanulok, de hogyha megengeded, hogy Jézus éljen rajtad keresztül, akkor ő csodálatos dolgokat tud tenni.
0: Let's have a break and we'll come back to the last.
1: Akkor most szünetet tartunk, és utána visszajövünk az utolsó mai tanításra.
0: Amen.
1: Köszönjük. Amen.
0: Praise the Lord.
1: Dicsőség az Úrnak.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 5. része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Akik lemaradtatok, kérlek, jelentkezzetek, iratkozzatok fel a Kláránál következő alkalomra is, jó? Muszáj a prédikám végére ezt úgy megbocsátani, mert utána lesz az úrvacsora. De szeretnék egy témát, amit föl is olvastunk Jób könyvéből. Vajon miért Jób könyvét olvastuk most? Egyetlen egy mondatot olvasok föl most belőle, most, a 8-as. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted már az én szolgámat, Jóbot? Bizony, nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Azért még kettő. Felelte az Úrnak sátán, és azt mondta, hát nem ok nélkül féle téged, Isten, Istenem, Jób. Nem Istene, csak Jób Istent. Nem te vetted-e körülőt magát, házát, mindenét, amilye csak van. Keze munkáját megáldottad, és vagyona pedig nagyon elszaporodott a földön. Ha aki itt volt az elmúlt napokban ima táboron, nem volt itt mindenki, tudom, de az egyik dolog, amit gyakoroltunk, az az Efezusi Levél második fejezetéből, ha, azt mondja, bemerítkeztünk a Krisztusba, akkor egy életünk ott az ő halálával, egy életünk az eltemetedésével, föltámadásával. Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt föl is támadtunk. Ha vele együtt föltámadtunk, akkor vele együtt föl is lettünk ültetve a mennyekbe, az Atya jobbjára, a Krisztus Jézusban. Ez azt jelenti, hogyha más helyütt azt mondja Péter apostol, hogy megáldott Isten bennünket minden szellemi áldással, tehát ami csak valaha szükséges az életedben, akár azon szükségeket gondolva, ami a Máté 6.33-ból a Reni felolvasott, megélhetéstől kezdve, akár az elhívásod betöltése kapcsán, Isten királysága előmenetelét szolgálandó, bármire, amire szükséged van, mindazzal az áldással meglettél már áldva. Ez az áldás megvan. De van egy dolog, illetve kettő, a Krisztusban van, és a mennyekben, és szellemben. Tehát szellemi, Krisztusban van, és a mennyben van. Vagyis a hozzáférés az nem olyan egyszerű. Mert a hozzáférés az nem te szerint van. Az hozzáférés az bár jár, de mégse olyan magától értetődő, hogy mindenkinek az életében megnyilvánul, és látható. És ezekkel kapcsolatban tanultunk néhány dolgot, és gyakoroltunk néhány dolgot, hogy hogyan tudunk a mennyben mozogni, nézni, cselekedni, létezni, nem csinálni semmit, úgymond cselekedetet, de szellemben mégis aktívnak lenni, hogy Istennek az áldásai, ígéretei beteljesedjenek az életünkbe. A mennyben, hogyha ott ülsz a trónon, akkor rájössz, hogy a mennynek a trónszék a középpontja. Ha a trónszéken nyugszol, nem csinál semmit, csak szemlélődsz szellemben, akkor sok mindennek a szellemi tanúja tudsz lenni, és sok mindent át tudsz élni, mert ott örökké valóság van. Ott születtek, ott születnek, ott születendők, és azt mind jelen időben tudod átélni, mert örökké való. Például ugyanazokat a határozatokat meg tudod hallani és át tudod élni, amikor a vigyázók rendeletet hoztak, mondjuk Nabukodonozorral kapcsolatban. Át tudod élni a mennyben nagyon sok minden határozatot, rendeletet, hogy Isten döntött, rendelkezést hozott, határozatot hozott. Amikor a mennyei legfelső bíróság jelenlétében ott vagy, és nem tudsz közelebb lenni az eseményekhez, mint a trónszéken a Krisztusban, akkor tudsz olyan ítéleteket, döntéseket hallani, látni, érzékelni, megérteni. Nyilván ehhez szükséges azért egyfajta Isten már kijelentett igazságaira, amit írásban azért elénk adott, a Bibliával való egyfajta közösség. Hogy értsem azt, hogy mi is történik. És akkor észreveszek, meglátok, megértek olyan dolgokat, amik ott történtek, történnek, és befolyásolják nem csak az én életemet, befolyásolják a környezetünket, és befolyásolják, ha úgy tetszik, ezt az egész földbolygónak az életét, vagy sorsát. Országunkat, városunkat, mindez beleértve. 14-én, ugye én azt hittem, hogy 15 lesz belőle, volt itt Fehérváron is nagy körmenet, és Szentjobb, Szent Gizella, Szent Imre csontjai és a megyés püspök az országot Máriának ajánlotta. Nem akarok én most semmilyen ilyen egyházpolitizálásba belemenni, egyszerűen csak szellemtörténeti szempontból látnunk kell, hogy bizonyos dolgok kihatással vannak, nem csak arra, aki csinálja, hanem a környezetére, városra, az országra. Amikor a parlamentbe hoznak egy döntést, mondjuk az oktatással kapcsolatban, hogy augusztus 31-éig születettek, akik betöltik a 6 évet, ha alkalmas, ha nem alkalmas, ha tetszik, ha nem, iskolába kell menni. Az nem úgy van, hogy csak azokra hat, akik ezt hozták, hanem ez a döntés, ez kihat mindenkire. Aki ebbe az országba a határokon belül él. Lehetne egészségügyi és más dolgokat is mondani. A lényeg az, hogy amikor a mennyei döntéshozó központba ott vagy, akkor hallasz és látsz dolgokat, amelyek befolyásolnak emberek, közösségek, népek, nemzetek, országoknak a sorsát. Jobbnál azt olvassuk, hogy ott egy határozat volt. Nézd csak meg, még egyszer elolvasom, aztán az Úr azt mondta a sátának, úgy gondolta a Jobb, még egyszer itt van, észrevetted-e szolgámat Jobbot, bizony nincs hozzá hasonló ezen a földön, fetetetlen, igaz istenfélő, bűngyölölő, hát persze, hogy az ok nélkül csinálja ezt, Jobb. Nem vetted-e körül őt, magát, házát, mindenét, amilyen csak van. Tehát azt jelenti, hogy Isten egy olyan szellemi rendelkezést tett, egy olyan rendelet volt érvényben a mennyben, nem tudta azt az oltalom kerítést áthágni a sátán se. Isten egy olyan rendelkezést tett a mennyben Jobbal kapcsolatban, hogy távoltartási határozata volt az ördög számára, Jobbtól, Jobb javaitól, kapcsolataitól és az mindenétől. Meg se közelíthette, nem érinthette. Tehát, hogyha rábögsz, hogyha van ez a felfedezős programod, nem magad emeltél-e sövényt köré, vagy kerítést köré, és egész háztartása minden javai köré, mindene köré, amelyje csak van. Ez a körülkerít, ez a héber szuch. Azt jelenti, hogy bezár, elkerít, körbevesz, védelmet nyújt az ellenség visszatartása céljából. Tehát, mit csinált sátán? Bepanaszolta Jobbot Istennél, hogy azért megy ilyen jól a sora, illetve azért féli Istent, mert ilyen jól megy a sora, és azért megy ilyen jól a sora, mert Isten egy rendelkezést hozott a mennyben, ott a bíróság meghozta a döntést, nem tud hozzáférni, és egyetlen egy romboló, rontó démonát se tudja kiküldeni, se Jób, se az ő családja, se a javai ellen. Ez volt a panasz. Mert Isten rendesen megáldotta. És az áldásoknak az volt az oka, hogy a szellemvilágban is vannak rendeletek, határozatok, törvények. Isten a mennyben jobban kapcsolatba hozatott egy olyan távoltartási rendelkezés, törvény, amit hát nagyon bosszantotta a sátánt. Nagyon piszkálta a csőrét, de nem tudott semmit se csinálni. Ezért elhatározta, hogy akkor bemegy Istenhez, hát ha Isten rá tudja venni, hogy módosítsa ezt a rendelkezést. És mégiscsak tönkre tudja tenni. Tehát ez egy olyan valóság, tehát hogyha bepillantunk ebbe a néhány mondatos eseménybe, hogy a szellemvilágban egy rendelkezést látunk, egy oltalmat, védelmet biztosító rendelkezést látunk Jobbal kapcsolatba Istentől, ami nem engedte a sátán számára, hogy bármilyen módon is hozzáférése legyen. Ez egy olyan visszatartó és védelmi rendszer volt, amely mindegyikünk életében valósággá válhat, és valóságos lehet, és emiatt szeretnék erről beszélni. Mi a feltétele annak, hogy a te életed körül az a családod, a javaid, a kapcsolatod körül egy olyan oltalom és védelmi rendszer legyen, a sátán számára egy távoltartó határozat lépjen érvénybe a szellemvilágba, amit a sátán ne tudjon áthágni. Mit kell ehhez tenned? Ezt fogjuk most megnézni. Tehát amikor az Úrral és az Úr előtt járunk, vele együtt közösségben élünk, közösségben járunk, akkor egy olyan áthatatlan, áthatolhatatlan védő falat, egy olyan kerítést, egy olyan sövényt, védőrendszert hoz létre körülötted, hogy megtiltja az ördög számára a támadásait, és Istennek az áldását engedi. Ha bármi történik az életedbe, annak oka van, akkor azt megengedte Isten, és amit mond az apostol, ha azt megengedte, akkor azt ő azért tette, mert elkészítette már számodra az abból való győztes kimenekedési lehetőséget is. Jób 1:8, még egyszer. Az Úr azt mondta sátánnak, látod szolgámat, Jóbot, földön, senki sincs hasonló hozzá, hibátlan, tehát fedhetetlen, igaz, istenfélő, kerüli a gonoszt, azaz bűngyűlölő. Tehát a 8-as versben olvassuk azt, hogy mik azok a pontok, ami miatt ezt a végzést, ezt a szellemi rendelkezést Isten meghozta Jóbbal, a családtagjaival, javaival, az egész életével kapcsolatban. Itt legalább 6 olyan tulajdonságot olvasunk, amit érdemes megnézünk Jobbal kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ez a mi életünkre vonatkozóan is üzenet. Tehát, hogy a mennyei bíróság az életünkkel kapcsolatban egy ilyen korlátozó végzést hozzon a sátán számára, egy Isten természet fölötti védelmét biztosító rendelkezést adjon ki, szükséges néhány, az első nézzük meg. Az első az, hogy Isten a szolgájának nevezi Jóbot. Láttad a szolgámat, Jóbot? Szolgájának. Ez nem pusztán egy szolgát jelent, hanem rábüksz arra a héber kifejezése, akkor rájössz, hogy ez nem csak egy ilyen szolga, hanem a 2 Mózes 21, 5-ös, 6-os versben, amikor valaki eladósodott és szolgasorba került, akkor a 7. évbe föl kellett, hogy szabadítsák, ha izraelita volt. Tehát nem lehetett egész életében rabszolga sorba tartani. De amikor eljött a hetedik év, akkor a szolgának választási lehetősége volt. Ha bármi javak, tehát anyagi dolgot szerzett, vagy megnősült, közben gyerekei lettek, az a helyzet, hogy az alatt, az idő alatt, amikor születtek, az a nem az övé volt, hanem az ő urájé. Vagy, és nem akarta mondjuk otthagyni a közbelett feleségét, vagy közbeszületett gyerekeit, vagy egyszerűen csak jól ment a sora, és azt mondta a hetedik év végén, hogy én nem akarok elmenni, mert itt olyan jó dolgom van, szolgálok, de most már örömmel szolgálok, szeretnélek tovább szolgálni. Bár eljött a hetedik év, szabadon távozhatnék, de odaállt az ajtófélfához, átlyukasztották a fülét, és beleraktak egy karikát. A fülbe való férfiaknál ezt jelzi. A szabad akaratból önként választott életfogytiglani rabszolgaság. Ezt jelenti. Ez nem egy negatív dolog volt abba az időbe, hanem tudták, hogy aki férfi, itt most izraeliekről beszélek, mert más kultúrában, más nemzetben azért más jelent, mást is jelentetett, vagy más jelentett. Náluk azt jelentette, hogy ő szabad akaratából a hetedik évben az ura mellett döntött, de akkor már nem adószolga volt, hanem örökké életre szóló, szabad akaratból elkötelezett rabszolga lett. Nem ugyanaz volt a státusza. Kisebb szabadsággal bírt, sokkal, mint előtte a 6 évben. De ezt a saját szabad akaratából vállalta, és legtöbben azért, mert jól ment a soruk, és tisztelték, vagy szerették az urukat, nyilván fordítva is. Azt mondja, amikor a szolga egyértelműen azt mondja, 2 Mózes 21-5-ös 6-os, szeretem az uramat, feleségemet, gyerekeimet, nem megyek el, nem akarok elmenni, akkor a gazdája elviszi a bírókhoz, az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához állítja, és a gazdája átfúrja a fülét, és örökké a szolgája lesz. Ez egy arról szóló kép, hogy mi történik velem, mi történik veled Jézus Krisztussal. Amikor befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor Jézus Krisztus szolgálatát azzal kezdjük, emlékeztek, hogy megbocsátotta a bűnünket, megszabadított minden szellemi adósságtól, adósághalmaztól, mert kifizetett a kereszten minden, amit soha nem tudtunk volna kifizetni, és elkezdjük a vele való életet. De az a helyzet, hogy a szolgálat során elkezdünk beleszeretni ő magába, és beleszeretni azt, amit ő csinál, az ő házába, az ő népébe, és rájövünk, hogy már nem akarunk független életet élni, és ezt szabad akaratból döntjük. Először, amikor megtértünk, nem emiatt tértünk meg, hanem személyes szükségünk valamilyetén betöltése miatt. Vagy a lelkiismeretfordulás, békesség, bűnbocsánat, gyógyulás, ilyen vagy olyan dolgok miatt, de utána az Atya szeretete, és meg Jézus Krisztusnak az ereje, hatalma, dicsősége, az élete foglyul ejtette a szívedet. És azt mondtad, hogy most már én szabad akaratomból egész életembe átlyukasztott fülű szolgád akarok lenni. És akkor ő azt mondja, hogy rendben van, de mégis úgy bánok veled, mint az én gyermekemmel, fiammal, újjászüllek téged. És az ő gyermekeként bánik, nem mint szolgájával bánik. És elkezdesz, mint fia, mint gyermeke szolgálni szeretetből, de meglátjuk, hogy mit is jelent ez az átlyukasztott fül. Valamilyen módon azt jelzi, hogy állandóan nyitott a fülem az Uram parancsaira. Nem dugom be a fülemet. Nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, úgyse mondod. Mondja, úgyse hallom meg, nem mondom, nem hallom. Az átlyukasztott fül azt jelzi, hogy Állandóan kész a fülem befogadni, amit te mondasz. Állandóan kész a szívem arra, hogy engedelmeskedjek neked. Egy feltétel nélküli engedelmességet, nyitott fület, nyitott szívet jelent. Tehát a szabad akaratból elkötelezett rabszolga jele az átlyukasztott fül, hogy kifejezetten a hallgatásra, mármint az Ura beszédének a hallgatására, és a neki való engedelmességre szánta oda magát, és egész élete, egész életét. Ha úgy tetszik, Jézus Krisztus tanítványsága, Jézus Krisztus tanítványai lettünk, nem vagyunk függetlenek. Átlyukasztott fülűek vagyunk, amivel jelezzük másoknak is. Mert azzal jelezték a szolgák másoknak is, hogy nem csak magukról szólt ez az átlyukasztott fülűség, hogy én voltam olyan balga, hogy 7 év után nem mentem el szabadsággal az Uramtól, az én Uramról is bizonyság. Én olyan valakit szolgálok, akit a szabad akaratomból döntöttem, hogy szolgálok. Én nem kényszerből szolgálok. Így döntöttem. Mert megbizonyosodtam afelől, hogy ez az én Uram jó. Az én Uram szeret engem. Ezért szolgálom őt. Tudod, ilyen ember volt Jób is. Tehát a szabad akaratából elkötelezett rabszolgaként élt és szolgálta az Urat. És gyakorlatilag ez a szolgáló lelkület, szív, hozzáállás, mentalitás hatalmazta föl Istent arra, hogy a mennyei bíróságon egy olyan rendelkezést hozasson, egy olyan rendeletet hozasson, hogy távoltartási határozat volt az ördög és mindenféle ártó gonosz szelleme számára Jobbal kapcsolatba, az övéivel kapcsolatba és a javaival kapcsolatba. Érinthetetlenné vált, mert elkötelezte magát egy szolgai életmódra Isten fele. Érinthetetlenné vált az ördög számára. Nyilván kreált az ördög egy esetet, mert ki akarta hozni Jobot Istennek e védelmi határozata, rendelkezése alól. De a jó hír az, mert elolvastuk azért a 42. fejezetnek a 1-2 versét is emlékeztek, ha megnézitek a legvégét, most nem akartam veletek végigolvasni, mint a 42. fejezetet, mondjad, hogy dicsőség az Úrna, tehát a vége az, és ez a jó hír, hogy ez a védelmi rendszer utána vissza lett állítva. Ez egy tanúság miatt, ez egy tanúság számunkra, és okuljunk belőle, azt akarja Isten. A második dolog, ami lehetővé tette Isten számára ezt a távoltartási, ördög számára egy visszatartási rendelkezést, az volt az egész földön senki sincs más olyan, mint ő. Ez mit jelent? Jobb valami olyasmi életet élt, amit senki más. Tehát az azt jelenti, hogy Jobb azt tette, amit mások nem. Jobb nem tett olyanokat, amit mások igen. Nem ennek a világnak az értékrendje és a fő mainstream sodrása szerint élt. Nem a kultúra elvárása szerint élt, nem a kultúra vallásos fő ünnepeinek a emberekre rákényszerítő gondolkodás módja határozta meg a döntéseit és az értékrendjét. Az elkötelezettsége Isten fele túl mutatott a hétköznapoknak, annak a kultúrának, amiben benne élt, annak a normáin. Élhetett volna másképpen. De úgy döntött, szabad akaratból, hogy nem. Vállalom, hogy más vagyok. Most ne, mert szivárványtól kezdve mindent el. A lényeg az, hogy értitek. Jó? Ha azt akarod, hogy az élet, a védelem, Isten ereje, Isten hatalma, természet fölöttie, biztonsága, egy áldása, egy jólét, az ő dicsősége, az ő szeretete, ott legyen az életedben is, az meg tudjon teljesedni, tudjon növekedni, egy stabil legyen az életeden, egy oltalom legyen, akkor meg kell fizetni annak az árát. Az egyik ára az, hogy árral, nagyon érdekes, hogy árral keresztül fúrják a füledet. A másik az, hogy nem mész a világgal az árral. Tehát amerre folyik, te nem arra mész. És Isten számára egy elkülönített életet élt. Ha úgy tetszik, ebből fakad, hogy lehet, hogy mások azt mondták, hogy különc. Nem kolonc, különc. Az mit jelent? Nem olyan, mint én. Ezt mondták az emberek. Miért nem volt olyan, mint ők? Mert ők nem voltak elválasztva, elkülönítve, kizárólagosan Isten számára hozzáférést nem adtak az életükbe. Jó, meg ezt csinálta. Kizárólagosan Isten számára adott hozzáférést az életébe. Amikor csinálsz egy netbankos hozzáférést, akkor elmented a, mit tudom én, a belépési azonosítódat, elmented a passwordot, és akkor utána, amikor még csinálod, akkor még küldenek egy SMS számot, és akkor, amikor már minden stimmel, akkor be tudsz lépni. Ezeket általában nem adod meg mindenkinek, nem? Amikor valakinek ezt megadod, az azt jelenti, hogy valamilyen olyan kapcsolatban, olyan közelségben van veled, mint Jób és Isten. Nem adta meg mindenkinek, Jób se az életéhez a hozzáférés, de Istennek megadta. Teljességgel. És ezt tette őt mássá. Ezt tette őt szenté. Ettől volt szent. Ettől volt Isten számára elkülönített. Mi lett az eredménye? Egy olyan távoltartási törvény és határozat Jobbal kapcsolatban, az ő életére vonatkozóan, hogy az ördög nem érinthette. Nem tudott hozzáférni. Harmadik. Azt mondja, hogy a harmadik dolog, amit Jobb csinált, egyszerűen lehetővé tette, hogy ez hatályba lépjen és működjön, ez pedig a fedhetetlenség. Mit jelent az, hogy fedhetetlen? Héberül az van, hogy tam. Tam, tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam. Ezt jelenti. Tehát teljes, csorbítatlan, hiánytalan. Ugyanakkor a szó tövébe az a szótőnek az ige alakjában azt is jelenti, hogy oda kapcsolódik, oda kapcsolja magát, oda ragasztja magát. Tehát figyeld meg, Jób egy teljes élettel, csorbítatlanul a szívébe egyetlen egy titkos sarkot se tartott meg magának, teljes hozzáférési jogot adott Isten számára, hiánytalanul az élete Isten kezébe volt. Egyik, másrészt pedig nem csak így elméletben, hanem hozzá kötötte magát, hozzá kapcsolta magát, hozzáforrasztotta magát. Szét se lehetett már választani. Vele együtt volt. Az az erő, hogy ő tudott tisztán élni, tudott fedhetetlenül élni, az az erő, hogy ellen tudott állni a gonosznak, az erő és a hatalom az Úrral való elkötelezettségéből és az Úrral való egységéből fakadt. Sokkal nagyobb erő van és sokkal nagyobb hatalom van abban, mint gondolnánk, hogy szent életet élünk. Mondd velem együtt, mennyi édesatyám! Egy számodra elkülönített életre vágyok. akarom ezt. Segíts meg ebben. Tudod, ahhoz, hogy ez a visszatartó, ördögöt, sátánt, munkáját távol tartó rendelkezésben, Isten oltalmazó végzésében éljünk és járjunk, szükséges, hogy a te életedben is meglegyen ez a bensőségességre való, közelségre való elkötelezettség. Szükséges az is, hogy meglegyen a átlyukasztott fül, a hallásra, az Úr meghallására és neki való engedelmességre való elkötelezettség. Mondd el velem együtt, mennyei atyám! Én a szabad akaratomból döntöttem. Nem kényszerített rá ember. Ha igen, akkor az a szeretetet szorított, húzott és vonzott erre. De így döntöttem, hogy át legyen lyukasztva az én fülem. Elkötelezem magam a te szavaid meghallására, a szívemet, a neked való engedelmességre. És fölvállalom, Uram, azt, neked elkülönített életet éljek. A Jézus nevében ámen. A negyedik dolog, amit elolvasunk, hogy Jób igaz volt, egyenesen élt, és egyenesen járt. Ez a héber szó, hogyha rá klikkelsz, ez az igaz, azt jelenti, hogy egyenes. Az igaz sose görbe. Az igaz soha nem gerinctelen. Tehát akik az igaz ember más szóval nem annyira használatos, vagy nem volt annyira használatos, van rá körülíró magyar kifejezés, de az a szó, az a kifejezés, hogy integritás, nem annyira van egy az egyben egy magyar szó. De az integritás is egy jó kifejezés erre. Valamilyen módon erre az igaz mi voltjára. De azt jelenti, olyan egyenes, mint a nyíl. Robin Hoodot láttál már. Mármint filmet. És akkor belő az a íjász versenyen az ellenfél a közepébe, céltábla közepébe, és akkor jön a Robin Hood, mit csinál? Az meg még a nyilvessző közepébe is beletalál, és széthasítja a nyilvesszőt. Annyira pontos. Miért? Mert egyenesen ment a nyilvessző. Az igaz ember ezt jelenti. Az egyenes járás azt jelenti, hogy kiszámíthatóság. Ha te itt vagy, és tudom, hogy merre tartasz, tudom, hogy holnap hol leszel. Tudom, hogy számíthatok rád. Ha te itt vagy, és arra haladsz, akkor tudom, hogy ezen az egyenes vonalon vagy megtalálható. Időben kell, hogy ott legyek, ahol te időben ott vagy. De mivel ugyanabban a téridőben mozgunk, ez nem gond. Időben azonos időben járunk. De az egyenes vonalat az egész téridő univerzumban, hogy eltaláld, onnan lehet tudni, hogy, és eltalálni, hogy ugyanafele haladsz, és tudom, ha ugyanafele haladsz, ugyanonnan, ahol én, akkor tudom, hogy hol találok. Számíthatok rád. Kiszámítható az életed, kiszámítható a döntésed, kiszámíthatók a kapcsolataid. Mert az életed egyenes, mert az életed igaz, mert az életedben van egy integritás. Ha azt mondod, hogy igen, akkor az az igen nem lesz nem. Az az igen akkor is igen lesz, ha számodra kényelmetlen. Ha nemet mondasz, akkor tudom, hogy arra a nemre számíthatok, 3 év múlva is. Mondd velem együtt. A szomszédodnak. Egyenes vagy, mint a nyíl. Ez a hitbeszéde volt. Ez az igaz élet. Van úgy, hogy az emberek élete a kompromisszumok miatt meggörbül. Amikor a nyílveszőt kilövöd, vagy fogod a puskát, becélzod a célt és lősz, van, amikor, hogy mondják azt, hogy gellert kap. Tudod, hogy mi az, ami gellert ad? A golyónak gellert ad a nyilvesszőnek? Az a kompromisszum. Amikor az igazsággal a szívedbe ott legbelül kompromisszumokat köt valaki. Nem föltétlen kell nagy bűnre gondolni. Csak ilyen kis kompromisszumra, hogyha mondjuk megfogadom azt, hogy havonta legalább egy reggeli ima összejövetelre elmegyek, és ezt mondjuk 2 hónapig megcsinálom, de már a harmadikon, az Úr is tudja, hogy szükségem van a pihenésre, mert a testem, a Szent Szellem templom, Isten is azt akarja, hogy egy pihen templomba legyen, ő se akar egy hótfáradt templomba kínlódni, mert úgyis csak kínlódnék, ugye, Uram, igen, békességem van benne, és elalszom. Nagy bűn. Nagy. Tehát az erkölcsi, etikai érzékünk szerint nem nagy. Ez egy apró, kicsi dolog. De ilyen apró kis kompromisszumok gellert tudnak adni, és hiába célozza be valaki a cél egyenest, hiába célozza be a célkereszttel, a céltábla a legközepét. Egy darabig lehet, hogy megy egyenesen, aztán egy kis kompromisszum, farsot kap, és elmegy. Kötelezd el magadat, hogy nem fogsz se erkölcsi, se igazság területén kompromisszumot kötni az ördöggel. Mondd ki a melletted levőnek, ez egy nagy kihívás. De igen, mondok rá. És ezt jegyezd meg. Augusztus 18. Ma tettem ezt. Igen. Tehát olyan, mint egy egyenes nyíl az életed. Egyenesnek kell lennünk. És az ördög számára gyakran a kis kompromisszumok adnak lehetőséget arra, hogy az Isten által az ördög számára távoltartási rendelkezést és határozatot mégis az ördög eléri, hogy fölfüggesztesse, és mégis érinthetővé váljon az életünk. Tehát adjon az Úr ebbe egy következetességet mindegyikünk számára, hogy ne legyünk kompromisszumot. Én most a gonoszszal és a bűnnel és ezekről beszélek, mert van úgy, hogy kompromisszumot kell kötnöd emberrel, de nem igazsággal kötsz kompromisszumot, vagy nem hazugsággal kötsz, nem az igazság területén, nem erkölcsi dolgokban kötsz kompromisszumot, hanem van úgy, hogy van egy látásod, van egy terved, van egy akaratod, döntésed, és bizony annak a kivitelezése közben rájössz, hogy ezt nem tudod megcsinálni egyedül, mert azt Isten nem egyedül neked adta, hogy egyedül csináld meg, hanem másokkal együtt, és miközben másokkal együtt csinálod, rájössz arra, hogy másiknak is van akarata, másiknak is van elképzelése, és egyik se bűn, és ahhoz, hogy működjön, és együtt tudjátok csinálni, kompromisszumokat kell kötni. De nem a bűnnel kötsz, nem a hamissággal, hanem az elképzelt, kigondolt, eltervezett dolgokkal. Így van? Egyetértünk. Ötödik. Az ötödik kulcs Jób életében, hogy Istennek ez az oltalmazó sövénye, fala, Ezt is csináltuk. Egyébként emlékeztek, tegnap itt volt itt minden. Falat emeltünk, falat építettünk városok köré, mert voltak itt több városból is, és akkor városok köré, sőt az egész ország elé köré falat húztunk, aztán tűzfalat emeltünk, locsoltunk minden, amit akarsz, profétai cselekedetekkel teljesen elvoltunk. Mi? Magaslat, az is volt, leromboltuk. Volt minden. Világi, minden volt. Fantasztikus. Olyan kreatívak voltak a testvérek, hogy öröm volt nézni. Mert voltak külön feladatok, egyszerre legalább 20, de egyszerre nagyon sok profétai cselekedet ment különböző csoportokban, nagyon jó volt látni. És Jobb életében az ötödik kulcs az volt, hogy Isten visszatartó, sátáni erőket visszatartó kerítése, szellemi kerítése, hogy működjön, az Isten félelem. Félte az Urat. Félte Isten. Én úgy gondolom, hogy Isten félelem volt Jobb életében az első, ami miatt ahogy élt és ahol élt. Az oka ez volt. Az, hogy Reni most úgy döntött, hogy Fehérváron él, lejött Fehérvárra, majd eltelik egy kis idő, és majd elmondod, hogy lemész Budapestre. Nem csak viccelek. De az, hogy eljött ide, az ő életébe is, ő felolvasta ugye a Máté 6.33-at. Tudjátok, hogy Isten látta Rútnak a szívét, és Boáz egy olyan ember volt, aki föl tudta ismerni Rútra ránézve Rútnak a szívét, mert egy Isten félő ember volt, és Isten félelemben járva látta, hogy mi van Rútba, mi a motivuma az ő döntésének, hogy ő oda költözött. Maradhatott volna anyjánál, apjánál. Természetes szinten a körülményei rosszabbak lettek, lehetőségei szűkebbek lettek, mintha ott maradt volna. De hittel jött, és Boáz ezt látta. A mi életünkben is sokszor úgy van, hogy hol élünk, hogyan élünk, az ilyen döntésekbe, hogy mit csinálsz, tanulsz, dolgozol, meddig, kivel, hol laksz, hova mész, mi a fontos, vagy mi a fontosabb ezek között. Ha pusztán a megélhetés, és az, hogy minél többet kereshesse, akkor nagy valószínűséggel nem itt fogsz dolgozni. De ha másképp nézed a dolgot, hogy nekem lehet, hogy az a elhívásom, hogy itt legyek egy változtató tényező. Mert Isten itt akar, hogy sózzál. Itt akarja Isten, hogy a sötétbe világítsál. Akkor bele kell, hogy oda rakjam a gyökereimet, hogy Isten ott tudjon sót kihozni belőlem. Hogy kijöjjön az ízem. Mi az Isten félelem? A gonosztól való eltávozás, másait a gonosznak gyűlölése. 45-ös Zsoltárt ismeritek, a 6-os 7-es vers, amit utána az Új Szövetségben is előhoz az Úr, hogy mivel szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, ugye? Ezért kent föl téged a te Istened az örömolajával a te társaid fölé. Az Isten félelem Az a gyakorlatban mit tesz? Az, hogy szereted és ragaszkodsz a jóhoz, az igazhoz. Ugyanakkor gyűlölöd és távol tartod magad a hamistól, a törvénytelentől. Sőt, attól, ami annak látszik, attól is. Lehet, hogy ha közelebbről úgy megvakarja az ember, és ott elkezdi a mélyre jutni, akkor rádöbbensz, hogy lehet, hogy az nem is volt gonosz, de gonosznak tűnt. Én akkor is attól is hogy kijöjjön az ízem. Mi az Isten félelem? A gonosztól való eltávozás, másait a gonosznak gyűlölése. 45-ös Zsoltárt ismeritek, a 6-os 7-es vers, amit utána az Új Szövetségben is előhoz az Úr, hogy mivel szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, ugye? Ezért kent föl téged a te Istened az örömolajával a te társaid fölé. Az Isten félelem az a gyakorlatban mit tesz? Az, hogy szereted és ragaszkodsz a jóhoz, az igazhoz. Ugyanakkor gyűlölöd és távol tartod magad a hamistól, a törvénytelentől. Sőt, attól, ami annak látszik, attól is. Lehet, hogy ha közelebbről úgy megvakarja az ember, és ott elkezdi a mélyre jutni, akkor rádöbbensz, hogy lehet, hogy az nem is volt gonosz, de gonosznak tűnt. Én akkor

örömolajával a te társaid fölé. Az Isten félelem az a gyakorlatban mit tesz? Az, hogy szereted és ragaszkodsz a jóhoz, az igazhoz. Ugyanakkor gyűlölöd és távol tartod magad a hamistól, a törvénytelentől. Sőt, attól, ami annak látszik, attól is. Lehet, hogy ha közelebbről úgy megvakarja az ember, és ott elkezdi a mélyre jutni, akkor rádöbbensz, hogy lehet, hogy az nem is volt gonosz, de gonosznak tűnt. Én akkor is, attól is elszeparálom magam, elkülönítem magam. Ez nem azt jelenti, hogy nem mész be a boltba, mert ott csupa gonoszok vannak. Nem mész ki a piacra, nem szállsz föl a buszra, mert ott mind körülmetéletlen gyaur van. Nem erről beszélek én, és ti is tudjátok. Hanem egyszerűen azt a... Van egy ilyen ének, hogy szeretem, amit te szeretsz, gyűlölöm, amit, utálom, amit te utálsz. Igen. Jó, ez az. Van egy ilyen ének. Igen. Hogy van az? Igen. Á, úgy így van. Pont így. Igen. Az Isten félelem ezt eredményezi. Az Isten félelem ezt eredményezi. Amikor azon adja az, hogy hát mit szeretne, minek örülne a szülinapján. Hát szerintetek Isten minek örülne? Most nem a szülinapján, mert az úgy nem jön össze. De minek örülne? Az Isten félelem tudja neked megmondani, hogy ő mit szeret. Egy Isten félelemmel élsz, akkor a hozzád közel állónál is tudod, hogy mi az, amit szeret, és mi az, amit nem. Az Isten félelem adja meg, hogy az Úrral való közösségbe tudod, hogy ő mit utál. És mivel ő utálja, akkor én is utálom. Mivel szereti a mákos gubát, én is szeretem. Isten szereti a galambokat. Erre már nem volt olyan nagy. Szereti a galambokat az Úr? Szereti. Szeretette is a galambokat? Mondok neked valamit. Az Úr szereti a szúnyogokat? Hát ő alkotta. Az Úr szereti az oroszlánt? Az Úr szereti az oroszlánt és a szúnyogot, nem? Micsoda? De az oroszlán nem romlott el. Micsoda személyválogatás? Idézőjelbe. Micsoda válogatósak vagyunk. Isten szereti ezt, akkor szeretem azt. Én nem szeretem ezt, mert szerintem Isten se szereti. Fordítva. Szerintetek Isten... Csótányok. De most komolyan. Szerintetek a kondor keselyű, ami ott fönt, messze, szereti Isten? A saskeselyű, az a fehér, tudod, a USA képeken szokott lenni ott a sziklás. Fehér fejű, az a fehér fejű, azt mondom, a fehér sark, fehér fejű sark. Szereti Isten? A csótány szereti Isten? De milyen, de figyelj már! Én nem azt mondom, hogy edd meg. Meg Isten tesz különbséget tiszta és tisztátalan között, még az Ószövetségbe is.
Tehát én most nem erről beszélek,

0: Mostan te neked ez legyen a szíved csücske, és egy kipreparált csótányt hordj a medálként a nyakadban. Én nem ezt mondom, hanem az, hogy minden teremtett dologra hogyan nézek. Válogatunk, emberek, testvér. Válogatunk. Istenfélők vagyunk? Vajon hogy válogatjuk meg ezeket? Mondd velem együtt. Uram, én istenfélő életet akarok élni. Amit te szeretsz, én is azt akarom szeretni. Amit te utálsz, én is azt akarom utálni. És ne felejtsd el, hogy ennek következményeként mi jött Jézus életére? Olaj, kenet, az öröm olaja. Ez az, ami mássá tesz téged a környezetednél. Ez az, ami kenetet ad, erőt ad. Egy olyan örömteli, bizalomteljes, stabil, biztos életet ad, ami előtt, a tegnap előtt talán, vagy azelőtt, mikor mentünk ki, emlékeztek? Vettünk a legdrágább olívaolajakat, vettük meg. Vettünk spricniket. És mit csinál, mi? Mit csinál az olaj, a kenet? Megtöri az igát. Úgyhogy iga megtörő sétákra mentünk. És az Úr, minden lehetséges annak, aki hisz. Van, akinek gyermeteg, Jézus meg azt mondja, én szeretem ezt a gyermeki hitet. Szeretem azt. Hatos. Az utolsó dolog, amit itt megemlít ebbe az egy versbe, a nyolcas versbe, emlékeztek a nyolcas vershez visszakanyarodva, az volt ott Jobbról, aztán azt mondta az Úr, sátának láttad Jobbot, a szolgámat? Földön senki sincs hozzá hasonló. Azt mondta, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő. És mi itt a következő? Mi az? Bűngyűlölő. Azt mondja, gyűlölte a gonosz. Tehát az utolsó dolog, a hatodik dolog, amit Jobb életével kapcsolatban itt Isten meg, mert ez Isten szájából jön, Isten megemlít, ami miatt egy olyan védelmi háló volt Jobb élete körül, amit a ördög, ha megfeszült, akkor se tudott keresztül törni, sőt, a gyermekei élete körül is, a javai körül is, ugye a következő az a bűngyűlölet. Gyűlölte a gonoszt. Ez a héber szó, hogyha ráklikkelsz, azt is jelenti, kikapcsol. Kikapcs. Ez azt jelenti, hogy Jobb kikapcsolta azt, hogy mire... hogy a bűnre, a gonoszra, a kísértőre összpontosítson. Kikapcsolta a vonzódását, kikapcsolta azt a vágyát, ami félrevonta, ami a kísértésbe bukást okozott volna számára. A szemével is egy szövetséget kötött. Mikor hallottál te, a Bibliából sehol máshol nem olvasom, nem emlékszem, hogy olvastam, mondjátok meg, erősítsétek meg, hogyha ti se, ha igen, akkor mondjátok meg, hogy hol olvastatok. Jobbnál olvasom azt, hogy szövetséget kötöttem a szememmel. Ugye ő volt az? Tehát egy elköteleződésre lépett a szemével. Nem csak egy döntés volt ez, ez egy szövetségre lépés. Élet-halál kérdése. Nem akarunk most azt taglalni, hogy mi mindent jelenthet a szövetségre lépés a szemeddel. A tudatlanság idejét elnézi Isten. De ez ezáltal kikapcsolta Isten Jobbnak a gonosz fele való vonzódását. Nem tudta a sátán kísértéssel félrehúzni, gellert adni neki, nem tudott. Mert azt mondta, hogy én nem engedem az elmémbe, hogy más befolyás érjen, mint Isten. A Kolosze 3-ban azt olvassuk, Kolossze 3:2, az odaföl valókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és az életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Az odaföl valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve. Tehát a mennyben levő dolgokon jártassam az agyamat. Ez olyan könnyű. Nem föltétlen. Vannak olyan körülmények, érzések, nyomások, próbák, amikor semmi nem jut eszembe a mennyei dolgokból. Van ilyen? Nektek nem szokott lenni, nekem szokott. Igen, oda kell figyelnem egy olyan helyzetbe, hogy eszembe jusson valami mennyei dolog. Nekem olyan helyzetben mikor, hogy megy a leginkább? Mi? Valami konkrét bibliaversre gondolok tudatosan, és elmondom azt a konkrét bibliaverset, vagy Zsoltárt, vagy stb. És azzal bekényszerítem a mennyei dolgokat az elmémbe, a gondolataimba. Van, amikor ez könnyen megy, de van, amikor nem megy olyan könnyen. A Filippi levél 4. fejezetében emlékeztek nagyon jól, 6. verstől olvasom, semmi felől ne aggódjatok. Ne aggódj, testvér. Ne aggódj, barátom. Persze könnyű ezt mondani, hanem imádságodban és könyörgésedben minden alkalommal hálódásra tárjátok föl kívánságaitokat Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet fölhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És azt mondja, továbbá, testvéreim, 8. vers. Amik csak igazak, tisztességes, igazságos, méltóságteljes, szent, ami tiszta, erkölcsileg, érinthetetlen, a gonosz számára hozzáférhetetlen, egyenes, ami kedves, szeretett, ami jó hírű, jó indulatú, dicséretre méltó, ha van valami erényes dolog, ha van valami érdemre, Isten által is kedvelt, cselekedett, ezekről gondolkodjál. Ha tudod, hogy van valami, amit Isten azt mondja, hogy uppali, ezt annyira örülök, hogy megcsináltad. Fantasztikus. Önmagában már az, hogy az agyadba kipattant. Ezt már értékelem. Amikor elkezdesz ezen agyalni, elkezdesz ezeken gondolkodni az odaföl valókról, a dicséretre méltó dolgokról, azt mondja, a békesség Istene veled lesz. A bűngyűlölő. Hozzátartozik az, hogy az elménket tartsuk meg Isten számára. Ámen. Hozzátartozik a bűngyűlölethez az, hogy az elménkben megharcoljuk azt a küzdelmet, ami nélkül lehetetlen egy győztes életet élni. Mennyei Atyám, köszönöm a te szeretetedet, és köszönöm a te jóságodat, mert neked gondod van rám. Az a te terved és akaratod, hogy életem minden területe, a szeretteim is, magam is, a javaim is, egy oltalom és védelem alatt legyen, hogy a te ördög számára való távoltartási határozatod hatályban legyen velem kapcsolatban is. Ne tudjon hozzám férni. Én elkötelezem magam, mint Jób, és segíts meg ebben, hogy a te szolgádként éljek, egy elkülönített életet éljek számodra. Egy egyenes, igaz életet éljek. Egy fedhetetlen, egy teljes, csak általad szívemhez és életem hozzáférhető életet éljek. Segíts meg, Uram, hogy gyűlöljem a gonoszságot, és szeressem az igazságot, és kikapcsolom, Uram, a gonosz fele való vágyamat, a bűn fele való vágyamat, kikapcsolom ezt, és egy Isten félelemmel szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot, így akarom élni az életemet. Tudom, hogy ez mássá tesz. Tudom, hogy amikor így élem, az emberek azt látják, más vagyok. De ezt föl akarom vállalni, most erre igent mondok. Ehhez hívom a te nevedet segítségül, és adj ahhoz kegyelmet, hogy a te illatod, az élet illata, az üdvösségnek az íze és ereje ott legyen általam mások életébe is, megtapasztalhatóan, megragadhatóan. Szeretlek én, Uram, szeretlek én, Istenem. A Jézus nevében.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.